0: Non mi va a me. No, ma c'è un radio.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben bemondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Szál, programozás, leírás. A legtöbb modern operációs rendszer már rendszer szinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több szál is futhat, angolul multithreading, ekkor több program vagy egy több szálas program futtatását végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja a processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.
2: Lakmacsun Rádió. Lakmacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Tadzsikisztán, Tanzánia, Tájföld, Tibet, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Türkmenisztán és Tuvalu nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Mémelés.
3: Ez egy dal egyébként. És ez arra szól, hogy ez a faszi ilyen nagyon magas hangon így visítva ordít így a számon, tehát így hangkiadással ugye a denevérekhez az ilyen visszaveréssel. És most gyorsan megpróbálom berakni a zenét is itt, hogy lásd. Nagyon, nagyon deep rétegei vannak ennek.
2: De ugye ez egy frankó szám. És ki a faszi?
3: Kirin J. Kalinan.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Pakisztán, Palau, Palesztina, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Peru, a Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália és Puerto Rico nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lahmacun Rádió. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
1: A Lahmacun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: még?
1: Most pedig következik egy mifi szócikk.
2: Warhammer 40.000. Háttere. Szembenálló felek. Orkok. A zűdek, ókok, a skacok. Így hívják saját magukat. Az orkok népe büdös, szemétúró, lopkodó, agresszív, folyamatosan harcolni vágyó, nyüzsgő, makogó hordák tömkelege. Pszit nem képesek használni, ám a pszihez hasonló dolgot, a vág erejét egyesek igen, akik ezért a többiek furaskacoknak hívnak, ám ha a vág túl nagy, ezeknek a furaskacoknak akár fel is robbanhat a feje. A vág nem más, mint maga az orkok tömege. Minél több a skac, annál nagyobb a vág, és minél nagyobb a vá, annál több skacot vonz oda, hogy még annál is nagyobb legyen a vá, és így tovább.

0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: consent and safer spaces in nightlife.
1: Ez alamecsú hangja.
2: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag.
3: Ez itt a Lamacsunk.
4: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
5: Rub-a-dub-dub. Rub-a-dub-dub is an English language nursery rhyme, first published at the end of the 18th century in volume 2 of Hook's Christmas books under the title Dub-a-dub-dub rather than Rub-a-dub-dub. It has a Rout Folk Song Index number 3101.
2: Azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
2: Lamacsún.
1: Rádió.
2: Lamacsún.
1: Rádió.
2: Lamacsún.
1: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
6: Na mi van még?
1: Milyen hangot ad ki az Illuminati?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Hi, this is Esther White from BBC Radio Leicester, and I'd like to say that the BBC really could learn an awful lot from the Radio Oracle in Norway.

0: Lamacsun Rádió.
1: Lamacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
0: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: تقعدي شيرين
1: تقعدي شيرين
2: تقعدي شيرين
3: تقعدي شيرين
4: تقعدي شيرين
2: Tégedi sérint a Lehetőségek Tere podcastja. A Lehetőségek Tere egy oktatási, művészeti projekt, egy közösségi, közös tér a 8. kerület Práter utca 63-ban. A Tégedi sérint egy interaktív beszélgetés sorozat, amely során túlbeszélt vagy elhallgatott témákat járunk körbe, érintettek és szakértők bevonásával.
3: Üdvözlök mindenkit! Én Sárvári Regina vagyok, én a Lehetőségek Tere munkatársa vagyok, és hogy hol is vagyunk, a Lehetőségek Tere egy nem formális tanulási és kulturális program, amely itt a 8. kerületi Práter utca 63 alatt működik, és ez egy hagyományos sokak által használt közösségi tér. Az a lényeg, hogy a résztvevőkkel közösen alakítjuk a helyet, amely egyszerre alkotó és gondolkodó műhely, és kiállított tér és változatos programoknak is a helyszíne. És én fogom moderálni ezt a beszélgetést, ami egy rendszeresen megrendezett kerekasztal beszélgetés, ami a Téged is érint névre hallgat, és ez lesz a sorozatunknak a 6. alkalma, ahol az előző beszélgetéseken az ADHD-t, a művészet hatását, a mesterséges intelligenciát, a női ciklust, az új vallásosságot és a spiritualitásnak a kérdéskörét vizsgáltuk, ezúttal pedig a víz útját fogjuk körüljárni a meghívott szakemberekkel közösen. És akkor mennék egy kört, csak így tételesen, aki kicsoda, itt mellettem ül Pap Gergely, kulturális antropológus és geológus, a PAD alapítványnak a tagja. Mellette pedig Madácsi Flóra, várostervező és tájépítész, a Vajóváros és Folyó Egyesületnek a tagja. Mellette pedig Magyar Ábel Ágnes kommunikációs szakember, a Hangpest megyei koordinátora és a Vízkoalíciónak az önkéntese. Nem utolsó sorban Illés Zsófia Szonya, képzőművész, dokumentumfilm készítő és kutató, ő most itt velünk. Még mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, még szeretném röviden összefoglalni, hogy miért is fontos számomra a víznek a témája. Kulturális munkám mellett én képzőművész is vagyok, az alkotásaimban foglalkoztat a természetes vizeknek a helyzete, szennyezettsége is a jövője, és emellett a párommal közösen van egy kisebb szőlőterületünk, ahol testközelből érzékeljük nap mint nap a szárazság, a vízhiány, vízgazdálkodásnak a problémáit, nehézségeit, és természetesen nem csak engem, hanem mindannyiunkat érint ez a probléma, ami abból fakad, hogy végtelen erőforrásként tekintünk a vízre, és nem valami másként gondolunk rá, hanem egy alárendelt erőforrásként kezeljük. A vízfogyasztási szokásoknak az újragondolásán túl ezt a patriarchális viszonyt kell meghaladnunk, amire a filozófia már megfogalmazott egy alternatív irányzatot, ami a hidrofeminizmus, és ennek a víz áll a középpontjában. Testünket alkotó és azon áthaladó víz, az összekapcsol minket a tájjal, természettel, élőlényekkel és atomokkal, és ennek az összetartozásnak a megértése segít minket abban, hogy egy másként tekintjük ezt a problémát, vagy ezt a kérdéskört, magát a vizet, hogy a természet részeként tekintsünk önmagunkra, új nézőpontokat ismerhessünk meg, vagy egy fenntarthatóbb jövőt építhessünk. Ezt a szemléletet a kortárs képzőművészetben is egyre többen tematizálják, de a bonyolultsága miatt inkább sokkal jobban eltávolítja az embereket magától a víztől és az ezzel való viszonyuknak az újragondolásától, és a beszélgető társakkal már közösen megfogalmaztuk korábban, hogy ebben a beszélgetésben a közérthetőséget fogjuk megcélozni, és ezért a hasonlóan idegen fogalmakat, azokat kerülni fogjuk. Az elidegenítés helyett inkább a közelebbhozásra fogjuk helyezni a hangsúlyt. Ma este fő kérdése az az lesz, hogy hogyan lehetne újra gondolni az ember és a víznek a viszonyát. Ez a 4-8-ig tartó moderált beszélgetés és rövid szünet után 19.30-tól egy World Café formátumban, vagyis kis csoportokban beszélgethetnek a közönség tagjai a kerekasztalnak a résztvevőivel. Megkérek mindenkit, hogy a feléjük intézett kérdéseket azt majd ekkor a moderált beszélgetés követően tegyék fel, mivel felvétel készül. Úgyhogy köszönöm szépen. Először szeretném kezdeni azzal a területtel, vagy azzal a földrajzi helyjel, ahol most is vagyunk, tehát Budapesttel, a Dunával. Flórának tennék fel először kérdéseket. Kezdeném azzal, hogy te, mint várostervező, látsz a klímaváltozás hogyan hat a városra, és annak a vízgazdálkodására, és hogyan képesek a városlakók ehhez így alkalmazkodni, vagy együtt élni?
0: Hát a városokat leginkább így a víz kapcsán az befolyásolja, hogy iszonyúan nagy a burkolt felületeknek az aránya, és hogy ahogy így változik a klíma, ez azt eredményezi, hogy a csapadék az egyre egyenlőtlenebből oszlik el, ami így azt jelenti, hogy amikor lehullik, akkor nagyon-nagyon sok hullik, és hogy az aszályos időszakok hossza meg száma is nő. Hát a városnak az infrastruktúrája az úgy épült ki, hogy alapvetően úgy tekintett a csapadékvízre, hogy ezt el kell vezetni minél gyorsabban, és alapvetően a csatorna hálózat ennek az ilyen infrastruktúrája. Viszont ezzel így két probléma is van. Az egyik, hogy azt a lehulló, megnövekedett csapadékmennyiséget nem tudja elvezetni a rendelkezésre álló csatorna, másrészt pedig ez nem is egy jó megoldás, mert így a vizet a helyett, hogy helyben tartanánk és tartalékolnánk az osztályos időszakokra, ehelyett elvezetjük messzire a városból. És ezért van az, hogy most már az utóbbi években biztos ti is így megfigyeltétek, hogy van ebben egy ilyen paradigmaváltás, és talán hallottátok is ezt a kifejezést, hogy szivacsváros, ami igazából azt jelenti, hogy így meg kell változtatnunk a szemléletünket, hogy ahelyett, hogy megszabadulnánk ettől a víztől, próbáljuk meg helyben tartani mondjuk a zöld felületeinken, hogy minél több csapadék jusson vissza a talajba, vagy hogyha erre így nincsen lehetőség a városban így emiatt a sok ilyen korlátozó tényező miatt, akkor meg más ilyen műszaki megoldásokkal biztosítjuk azt, hogy elraktározzuk. Hogy hogyan tudnak alkalmazkodni ehhez a városlakók, ugye ezt kérdezted. Hát erre meg így ilyen vajósként próbálok válaszolni, hogy így, amit a vajó csinál, vagy tesz ezért, hogy egyrészt, hogy így biztosítsunk minél több olyan dunaparti szakaszt, ami így hűs, meg minél természetközelibb, így a városi kereteken belül, ahol az emberek nyáron az emberek el tudnak úgymond menekülni a hőség elől. Másrészt pedig ez az, amit így az utóbbi években kezdtünk el, mint szervezet így jobban tematizálni, hogy tekintsünk a Dunára úgy, mint egy folyékony köztér, és hogy elősegítsük azt, hogy újra úszható legyen a Duna, és hogy ez újra így mindenki számára így tömegesen hozzáférhető legyen, mint egy alkalmazkodás nyáron a hőségben. Igen, azt nem említettem, hogy a vajónak az nagyon fontos, hogy olyan közterületek jöjjenek létre a vízpartok mentén, ami fogyasztáskényszermentes, hozzáférhető bárki számára.
3: Igen, köszönöm, és hogyha már megemlítetted a vajót, hogy azok számára, akik mondjuk nem ismerik, így kicsit elmondanád, hogy mi ez, vagy kik alkotják, ugye ez egy egyesület.
0: Igen, a vajó az a Város és Folyó Egyesületnek a rövidebb neve. Ez egy civil szervezet, ami most idén lett 15 éves, és pont csütörtökön lesz a születésnapi buli, hogyha szeretnétek jönni, akkor szeretettel várunk, és igazából azért jött létre az egyesület, hogy így közelebb hozza a városlakókat, meg a Dunát egymáshoz, hogy az emberek meg a folyónak a kapcsolatát erősítse. Hát alapvetően ez főleg ilyen kísérletezéssel, meg ilyen mintaadó projektekkel próbáljuk elérni. Szerintem azok, vagy ami projekteket talán, amiket ismerhetek projektek, például a pesti alsórakpartnak a megnyitása, a Szabadsághíd, a Szabi híd, amikor le volt zárva és programok voltak, akkor volt még a Vajókikötő, az Árasztópart Újbudán, meg például a római Szabadstrandnak a Szabadstrandnak az elindítása, vagy azért folytatott ilyen akciók, hogy az önkormányzat alakítson ki Szabadstrandot. Szóval így nagyjából ezzel foglalkozunk.
3: Hát nem tudom, hogy tehát említetted azt a projektet is, ami mentén te is bekapcsolódtál, de hogy van még más, amit kiemelnél, vagy ezek közül, amiket felsoroltál, uh-huh. vagy hogy te esetleg hogy vettél részt, mint várostervező?
0: Igen. Én hát most már azt hiszem, hogy 7 éve vagyok az egyesület tagja, és egy ideig munkavállaló is voltam, és akkor dolgoztam így szorosabban, vagy ilyen napi szinten ezeken az ügyeken. Talán azt emelném ki, hogy az egyik ilyen fontos eszköz, amit használunk, hogy ilyen kis beavatkozásokkal, például piknikasztaloknak, vagy padoknak, grillezőknek a kihelyezésével próbálunk elfeledett, vagy eddig máshogy használt Dunapartoknak a használatát katalizálni, meg hogy programokat szervezünk, vagy teret adunk arra, hogy így rajtunk keresztül városlakók könnyen tudjanak közterületeken programokat szervezni a városban, és valahogy ez a kettő nagyon így fontos, vagy ez így kiegészíti egymást, hogy így sosem csak infrastruktúrában gondolkodunk, hanem mindig úgy, hogy ez a kettőnek így nagyon együtt kell működnie, hogy így tényleg elérjük azt a hatást, hogy az emberek elkezdik megjegyezni, meghasználni ezeket a területeket, és hogy olyan szempontból kísérleti, hogy attól, hogy ilyen átmeneti beavatkozásokat használunk, ez nagyon jó arra, hogy leteszteljük, hogy valójában ott milyen igények vannak, ami nem feltétlenül magától értetődő, és akkor együtt dolgozunk önkormányzatokkal, hogy ezeket a tapasztalatokat be lehessen építeni, hogy az, amikor az önkormányzat eljut oda, hogy így nagy beruházás árán úgymond így betonba önti, vagy hogy tényleg kialakít így új burkolatokat, padokat, stb., akkor már egy olyan hosszú távú beavatkozás jön létre, ami tényleg a valós igényeket tudja kielégíteni, és akkor erre jók ezek a kezdeményezések. Szóval ez az, amit talán így kiemelnék.
3: Jó.
0: Így a Vajónál.
3: Köszönöm szépen. Így a Duna után lehet, hogy tovább haladnék a Tisza irányába, és akkor most Zsófit szólítanám meg. Te elsősorban a Tiszával foglalkozol, a Tisza vidékkel, és más vizek és tematikák mellett, de hogy a doktori kutatásod is erre alapszik, és emellett egy dokumentumfilm, amit Barta Mátéval közösen készítettetek, és Vad Vízország címre hallgat. Ennek mentén kérdezném azt tőled, hogy milyen nehézségekkel vagy milyen nehézségekkel küzd a Tisza vidék ebben a jelenlegi helyzetben a klímaváltozás és a drasztikus emberi beavatkozás következtében.
5: Ez nem biztos, hogy csak a Tisza vidékre vonatkozik igazából. Mondhatjuk, hogy az alföldi, meg dél-magyarországi régiót súlyosan sújtják ezek az aszályok most különösen, mert ezek mezőgazdasági területek, és a mezőgazdaságon keresztül érezzük ennek a hatását, az élelmiszer árak növekedésétől kezdve nagyon sok más faktoron keresztül mi is, akik csak a fogyasztói vagyunk ennek itt a városban. Szóval nem kifejezetten csak a Tiszára jellemző ez, hanem minden olyan területre, ahonnan az ember kivezette a vizet. És amikor arról beszéltél, hogy a városnak mi a legnagyobb problémája, az, hogy egy csatornában vezetjük el a vizet. Igazából ugyanez igaz az egész tájra vonatkoztatva a tájléptékben is, hogy ugyanígy egy csatornaként tekintünk a folyóra, és a folyó vezeti el egy csatornaként a lehulló esőt és vizet, mert régen ezek a folyók a tájban sokkal nagyobb utat jártak be. Én a Tiszáról tudom elmondani azt, hogy a szabályozások révén 500 kilométerrel rövidült le a Tisza útja Magyarországon. Most ezt el tudjuk képzelni, hogy ez hatalmas terület és hatalmas út, amit azelőtt a víz bejárt, és a talajon keresztül, tehát beáztatta a talajt, beszivárgott talajvízként. A víz jelen volt a földben. Ugyanígy tehát akkor történelmileg visszamegyek egy picit, hogy érthető legyen, hogy mi az, amit most tapasztalunk. Ez nem csak a klímaváltozás. Ez elsősorban egy rossz emberi tájhasználat, vagy egy berögződés, ami lehet, hogy akkor, amikor a 18. században a folyókat szabályozták, ez egy progresszív irány volt, és volt értelme, az volt a lényege a 19. században, amikor a folyószabályozások meg is valósultak a 20. század elejéig, hogy felszabadítsanak mocsaras lápos területeket, és gabonát lehessen termeszteni. Tehát volt egy ilyen felvilágosodás korabeli mérnöki ambíció ebben, hogy megnéztük, hogy nyugaton nagyon okosak, ebből inspirálódtunk, és nyugati mintára inspirálódtunk ebből, hogy mérnöki módszerekkel az ember a tájat a saját uralma alá tudja vonni, és akkor mennyire hatékonyak leszünk, mert a lápok mocsarak lecsapolásával száraz területeket tudunk létrehozni, ahol gabonát tudunk majd termeszteni. Na most ezeken a területeken, amiket akkor kivontunk a víz járása alól, most kukoricát termesztenek az Alföldön, és már nem sikerrel, mert már nem nő a kukorica az Alföldön. Odáig jutottunk, hogy annyira kiszáradt a táj, hogy amiért a tájat kiszárítottuk, a gabonatermesztés, az már nem működik ebben a tájban. Ennek nagyon sok oka van. Egyik oka az, hogy nincs talajvízünk már, a másik oka nyilván az is, hogy egyre forróbbak a nyarak, és ez a kettő együtt, ez lehetetlenné teszi most már azt, hogy ilyen gabonakultúrákat termesszünk egy olyan talajon, ahol egyrészt nincs elég lehulló csapadék, és a talajban sincsen víz. Az, hogy a talajban nincsen víz, az részben köszönhető annak, hogy szabályoztuk a folyókat, kivezettük a tájból a vizet, és mivel kivezettük a tájból a vizet, mert ez nem kedvező a gabonakultúráknak, az áradások, az árvizek sem kedvezőek egy ilyen nagy gabona monokultúrának, akkor ugye az árvízkárokért lehet fizetni azoknak, akiknek elárasztotta a víz a területeit. Ugye ezért maradt ez a leszivattyúzás, visszaszivattyúzás a folyómederbe. Majd, amikor nincs víz, akkor oda nyúlunk, a furt kutakból öntözünk, tehát két oldalról csapoltuk meg ezt a történetet, kivittük a vizet a tájból, és most már a talajból is. Tehát a jelenlegi helyzet az Alföldön, a Dél-Alföldön, a homokhátságon az, hogy már a kutakban sincsen víz, amivel locsolni lehetne. És emiatt az, amit hallunk folyamatosan, hogy majd öntözéssel megoldjuk, ez a lehető legkontraproduktívabb, a lehető legrosszabb dolog, amit lehet tenni. És egy kicsit csapongt, amit sok felé, nem tudom, hogy így volt egy lineáris folyamata ennek a történetnek, hogyha nem, akkor légy szíves, irányíts vissza, megkérdezz bele.
3: Szerintem mindenképpen volt íve, de hogy kicsit így visszatérnék így ahhoz, amit említettél a szabályozással is, hogy nem csak maga a víz tűnt el, hanem mondjuk az ott élőknek a régi hagyományaik, vagy a népszokások, vagy bizonyos mesterségek, vagy életmódok, azok is eltűntek, vagy kezdenek feledésbe merülni, és hogy ez is így megjelenik mondjuk a dokumentumfilmetekben is nagyon szépen, és elszomorítóan. Igen, hogy valahogy még ez lenne a kérdésem felét, hogy az ott élők számára hogyan változtatta meg a vízhez való viszonyukat az, hogy tényleg leszabályozták a folyókat, és most már a kiszáradás szélére is kerültek.
5: Hú, ez egy bonyolult kérdés, mert az ott élők, tehát ártéri gazdálkodásra gondolunk. Én ártéri gazdálkodással foglalkoztam egyébként a kutatásomban az elmúlt 5 évben, és ehhez kapcsolódóan a hagyományos ökológiai tudással és bölcsességgel, ami ezekben a gyakorlatokban tovább él, és egy másféle viszonyrendszert mutat meg. Nem ezt a monokultúrás leigázós, hanem egy ilyen kisebb léptékű, harmonikusabban a természettel élő együttélő viszony ez az ilyen hagyományos gazdálkodás, de amikor azt kérdezett, hogy a szabályozás hogy befolyásolta az ott élők életét, ez annyira régen történt, hogy azok az életformák, amik a szabályozások előtti időkben voltak, azok már annyira régen eltűntek, hogy mi magunk sem emlékszünk rájuk igazából. A pákászat, a csíkászat. A pákászat, ami azt jelenti igazából, hogy a mocsarak és lápokban gyűjtögetett dolgokból élő emberek, akik haláztak, gyékénnyel foglalkoztak, számtalan egymás dologgal foglalkoztak, amit a mocsarakban összetudtak gyűjteni, vagy vadászni, és ez a fajta életmód, ez nem csak a folyószabályozással szűnt meg egyébként, hanem már a törökök idején, amikor el kellett menekülni, és nem tudták ezeket a hagyományokat ápolni, már akkor elkezdett ez tünedezni, mivel amikor jöttek a törökök, akkor bemenekültek az emberek a mocsarakba, nem tudtak földet művelni, és elvadult ez a táj már igazából a török hódoltság idején. Utána ehhez tértek vissza az emberek, hogy újra kitisztítsák ezeket a fok és csatorna rendszereket, hogy az ártéri gazdálkodás működni tudjon. Aztán jöttek különböző urbéri szabályozások, Mária Terézia korában, tehát hogy nagyon régre visszamegy ez, és még a folyószabályozások után is folytatták egyébként az ártéri gazdálkodást. Akiket most látunk, azok ilyen utolsó mohikánok, ahogy a nők maguk is megfogalmazzák, mivel nem az változott, hogy ez könnyebb vagy nehezebb, mint régen volt, hanem igazából a föld alapú támogatás rendszere változott, tehát nem az kap támogatást ezért a munkáért, aki ilyen típusú kisléptékű, mozaikos, ártéri gazdálkodást végez, hanem az, akinek nagy földek vannak a kezében, és azt szántóföldi művelésben műveli a mentett oldalon, tehát az árterektől mentesített szántóföldi gazdálkodásban levő oldalon. Tehát nem megváltozott a táj, de megváltozott a támogatási tájhasználati környezet is, és igazából, hogyha változna valami ebben a támogatási környezetben, akkor ösztönözve lennének a gazdák arra, hogy visszatérjenek ilyen típusú elárasztásos, vizes gazdálkodási formákhoz. Ezek alapvetően sokkal nehezebbek. Azért nem művelik ma így a földeket, mert aki elárasztott területen dolgozik, ott nem fog tudni traktorral bemenni, nem fog tudni gépi munkát végezni. Oda kicsi területeken lóval lehet bemenni, vagy kézzel kapálni. Tehát van egy ilyen kényelmi, hatékonyságbeli faktor. Ez nem szolgálja ki hatalmas léptékű termelést. És talán pont ez az, amihez vissza kéne térni, ahhoz, hogy rugalmasabban tudjuk alkalmazkodni a környezeti viszonyokhoz. Mert a nagy léptékű termelés az pedig az öntözésre hagyatkozik most ebben a helyzetben.
3: Igen, köszönöm. Lehet, hogy ezen a ponton átérnék Ágneshez, mert láttam, hogy megszólítva érzi magát szintén, és így, mint a Vízkoalíciónak a munkatársához is fordulok hozzád, hogy ugye az Alföldön is, és országszerte is így évről évre drasztikusabb ez a szárazság, a vízhálózatnak az elavultsága, meg vagy éppen a teljes hiánya miatt. Ugye egyre nagyobb a vízszegénység is az országban, de nyilván a gazdálkodókat is ugyanígy érinti ez a probléma. És hogy mielőtt még a témára magára rátérnénk, még arról szeretnélek kérdezni, hogy mi is a Vízkoalíció, és kik és miért hozták létre, ezt röviden el tudnád nekünk mondani.
6: Próbálom, röviden. És részben azért küzdünk, amit most mondott Zsófi, tehát, hogy a támogatási környezet megváltozzon. Tehát a Vízkoalíció egy érdekérvényesítő szervezet, bármilyen meglepő, de lakossági elégedetlenségből indult. Tehát, hogyha pár ember elégedetlen valamivel, abból lehet egy ilyen 40-50 tagszervezetet tömörítő koalíciót létrehozni, nyilván ehhez kell néhány év, és hát lehet azért sikereket is elérni. Nem mondom, hogy mindent, amit célul tűztünk ki, azt már sikerült, de azért elég sok minden. Tehát ez egy érdekérvényesítő szervezet, ami úgy indult egyébként, hogy egy vecsési lakos elégedetlen volt a folyóvíz minőségével, tehát a csapvíz minőségével, ami rendszeresen barna volt, meg büdös, meg ilyesmi. Ez Budapesten nem tudom egyébként mennyi ötöket érint, de itt kevésbé probléma, az agglomerációban nagyon nagy probléma a vízminőség, meg a hálózat állapota is. Budapesten egy kicsit jobb a helyzet. És akkor ezt kiírta a Facebookra, hogy általában mi ugye szoktuk az ügyeinket intézni, és az volt a nagyon nagy mázlia, hogy egy közösségszervező, a Civil Kollégium Alapítvány egyik közösségszervezője, benne volt ebben a Facebook csoportban, és olvasta ezt a felháborodást, és akkor így eltűnődött ezen, és hogy megkereste ezt az illetőt, beszélgetett vele, és akkor arra gondoltak, hogy hát lehet, hogy ez nem egy ember problémája, hanem valószínűleg mások is hasonló problémával küzdenek, vagy találkoztak, és elkezdték ezt felmérni, és akkor kiderült, hogy igen, ez sokak problémája a Vecsésen is, illetve az egész térségben, és akkor ez a közösségszervező arra gondolt, hogy akkor erre fel kellene építeni egy érdekérvényesítő kampányt, mert úgy lehetne elérni valamit, nem egyedül és nem a Facebookon, és megkeresve ugye azokat a döntéshozókat, akikről azt gondolta, hogy ebben a kérdésben állást tudnak foglalni, vagy segíteni tudnak. Ilyen az önkormányzat, kiderült, hogy az önkormányzat nem igazán tud, ugye az önkormányzatok, hát a fele a Magyarországon működő vízszolgáltatóknak körülbelül fele van önkormányzati tulajdonban, a másik fele állami. Tehát sokkal inkább a vízszolgáltatóhoz érdemes fordulni, hogyha ilyen jellegű probléma van. Őket is megkerestem. Lényeg az, hogy ez sok szakember bevonásával, akiktől választ vártak arra, hogy miért ilyen a víz, mi lehet a háttér, milyen okok lehetnek a háttérben. Erre elment úgy 2 év, tehát arra, hogy így mindenféle ismereteket begyűjtsön ez a pár összemerbúválódott ember, és aztán 2021, tehát ez 2019-ben volt, és 2021 őszén megalakult a vízkoalíció, ami ugye, ahogy mondtam, a Civil Kollégium Alapítványnak, ez egy 30 éve, több mint 30 éve Magyarországon érdekérvényesítéssel foglalkozó civil szervezet, annak egy kampánya gyakorlatilag, és akkor célul tűzte ki azt, hogy jó minőségű, egészséges és mindenki számára hozzáférhető vízért küldjön Magyarország összes lakosa számára, tehát ez volt így az alapvető cél. Útjára indított egy petíciót is, amit a mai napig megtalálhattok az A Hangon egyébként, és még mindig alá lehet írni, a tiszta vizet a poharainkba, amit természetesen a legfelsőbb döntéshozókhoz, tehát a magyar kormányhoz címzett. És akkor utána minden évben, hát nyilván elkezdett működni ez a szervezet, első, tehát a megalakulás akkor egyébként már 25 civil szervezet, 5 szakszervezet és 5 önkormányzat csatlakozott hozzá, és az a másik, amit fontos és kiemelnék, hogy ebből a szempontból eléggé egyedülálló a koalíció, mert hogy civil szervezeteket, önkormányzatokat és vizes szakszervezeteket tömörít. Most olyan 40 tagja lehet, volt már 50 is, tehát ez egy kicsit változó, mert van, amikor valaki kilép, újak belépnek, de hogy körülbelül ilyen az arány, és olyan 7 önkormányzat, 3 szakszervezet, egy önkormányzati szövetség, sőt most már egy cég is pártoló tagunk. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekesen növekvő valami, mint a kis gömböt. És aztán minden évben azóta a Víz Világnapja, tehát március 22-e köré szervez egy vízhete nevezetű eseményt a Vízkoalíció, ami azt jelenti, hogy országosan vizes eseményekre hívják fel a helyi civil szervezeteket, illetve azokat a helyi csoportokat, akik valamilyen helyi vizes ügyel, vizes problémával foglalkoznak. Ez elsősorban alapvetően az elmúlt évben már nem, tehát mondjuk az első 4 évben, 3-4 évben a vezetékes ivóvízhálózattal kapcsolatos problémák voltak, ez kiderült a szervezet számára, de szerintem erről majd kicsit inkább más pontnál beszélek, hogy ugye alapvetően a magyar víziközmű hálózatok a katasztrofális állapotban van, és a problémáknak a nagyon nagy része ebből fakad. Rengeteg a csőtörés, olyan évi 100 000 közeli csőtörés van, tehát naponta 10, így országban ez átlagosan. Ezen a kitermelt és tisztított ivóvízünknek a 20-25%-a elfolyik, tehát amikor azt vesszük itt, hogy nincs víz, akkor közben iszonyan elpazaroljuk azt a vizet, amit egyébként már kitermeltünk, meg tisztítottunk, tehát már jó sok pénz bekerült nekünk. Tehát, hogy alapvetően ezek a problémák vannak a háttérben, de most a koalícióról még annyit, hogy ugye itt érdekérvényesítés, tehát elkezdett ezeken az eseményeken, nyitó eseményeket szervezni ezen a vízhetén, amikor is mindig bemutatta az aktuális tanulmányát, vagyis felkértünk egy egy vízépítő mérnököt, aki elkérte a vízszolgáltatóktól azokat az adatokat, amiket egyébként a honlapjukon nyilvánosan szerepeltetniük kellene, de többnyire nem szoktak, hogy milyen, hogyan működnek, tehát mennyi a csőtörés náluk, mennyi a vízvesztességük, milyen tempóban újítják fel a vezetékhálózatot, stb. Ezek olyan adatok, amiknek egyébként plasztikusnak kellene lenni, és meg is van a szolgáltatóknak, de nem szívesen osztják meg azért, főleg az állami szolgáltatók. És akkor ezekből minden évben egy tanulmányt készített, illetve felkérte ugye a vízkoalíció ezt a mérnököt, hogy minden évben készítsen egy tanulmányt a koalíció számára, és ezen a nyitó eseményen mindig bemutatjuk ezt a tanulmányt, és nézzük, hogy van-e változás. Tehát, hogy a tendenciák romlanak-e, vagy javulnak, történik-e valami, tehát itt nagyjából ugyanazokat a paramétereket nézzük. És hát nyilván ezt megpróbáltuk minél inkább megjeleníteni a médiában, és minél több helyen, és azért szép lassan eljutottunk így a társadalom inger küszöbéig is, meg a média inger küszöbéig, és végül a döntéshozó inger küszöbéig is, és azért már olyanok vannak mögöttünk, hogy ugye egyrészt van egy követelés listánk, ezt nem mondtam, ami kicsivel később, azt hiszem 2023-ban fogalmaztuk meg, egy bakancslistának neveztük, 12 pontos követelés lista, mert ugye magyarok vagyunk, tehát 12 pontnak kell lennie, hogy mit szeretnénk elérni, és ezt rendszeresen próbáltuk ugye a döntéshozó felé tolmácsolni, és ebben például szerepelt, hogy legyen a vízügyi ágazatnak egy külön dedikált államtitkára, vagy egy olyan képviselő, aki nem volt korábban, tehát az energiaügyi minisztériumon belül nem volt. Ez lehet V. Németh Zsolt személyében, tehát ez például részben valószínűleg a mi követelésünk is. Aztán, hogy kezdje el felmérni az energiaügyi minisztérium, illetve hát ugye hozzátartozik a vízágazat, hogy mekkora probléma van egyáltalán az országban. Tehát legyen egy kockázati felmérés, hogy hol a legnagyobb probléma, hol kellene először beavatkozni. Legyen egy csőcsere program, tehát legyen egy ütemezett program, hogy mikor mit csinálnának, milyen tempóban, hogy fognak ezek a dolgok megtörténni, ilyesmi. És akkor ezeket azért itt szép lassan meghallották, úgyhogy mögöttünk van már egy, tehát az, hogy lett egy államtitkára az ágazatnak, a Fenntartató Fejlődés Bizottságban elő tudtuk adni, hogy milyen követeléseink vannak, és mit várunk, hogy mi történjen meg a vízügyi ágazatban. Voltunk tárgyaláson a minisztériumban, a kormány infón szerepelt 2023-ban Gulyás Gergely elmondta, hogy akkor felkérte Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy akkor dolgozzon ki egy programot arra, hogy mi fog történni, tehát az is így eléggé visszhangzott azzal, amit mi kértünk már ugye pár évvel korábbi óta, hogyan lesz fenntartható az egész, illetve azt is megtudtuk azóta, hogy 2023-ban az volt egyébként a vízügyi ágazat mélypontja, akkor 150 milliárd forintot beletoltak Süttyomban, mert akkora volt a probléma, hogy ilyen tűzoltásszerűen egyszerűen rá kellett fordítani ennyit, mert lett volna, ahol már nem folyt volna a csapból a víz. Tehát olyan szintű problémák voltak. Majd erről is beszélek, hogy ugye az a probléma ezzel, hogy amíg folyik, addig nem látjuk, hogy mekkora a gond a háttérben. Tehát úgy látszik, hogy meghallották a hangunkat, és közben hát tényezővé vált a vízkoalíció, tehát ha bármi dolog felröppen a médiában, ami a vízzel kapcsolatos, hogy mondjuk legyen sávos a vízdíj, vagy valami, akkor most már megkeresnek bennünket. Tehát, hogy olyan szempontból a vízkoalíció, hogy a vízzel kapcsolatos civil szervezetnek minősül, akiktől érdemes megkérdezni, hogy akkor nekik mi az álláspontjuk egy ilyen adott kérdésben. És akkor annyit mondanék még, hogy 2024 őszén tűnöttünk el azon, hogy oké, hogy foglalkozunk a vezetékes ivóvízzel, de hogy van egy olyan társadalmi csoport, akiknek még csak nincs is, tehát hogy problémás a vezetékes ivóvíz, de van, akinek nem ez a problémája, hanem az, hogy nincs vezetékes ivóvíz a háztartásában, és hát nem is kevés állampolgárt érint egyébként Magyarországon, majd Gergő fog erről szerintem bővebben beszélni. És akkor megkértük a PAD alapítványt, hogy készítsen erről egy kutatást, hogy hányan élnek vezetékes ivóvíz nélkül, kik ők tudnak tenni, hogyan jutnak vízhez, milyen területen élnek, összefüggje ez a lakhatási szegénységgel, stb. Ebből készült egy tanulmány, és ez a tanulmányhoz egy dokumentumfilmet is készítettünk, ez a vízszegénység ezer arca, ezt a YouTube-on egyébként meg lehet nézni. Amikor ezt a filmet készítettük, akkor rájöttünk, hogy a vízszegénység nem csak szociális szempontból közelíthető meg, tehát hogy úgy mondjam, a vízzel való kapcsolatunknak a perspektíváját kinyitotta ez a film, mert hogy kiderül számunkra, hogy vízszegénység úgy összességében jellemzi az országot, és akkor többek között, amiről a Zsófi is beszélt, és mi úgy neveztük el, hogy hogy van az infrastruktúrális vízszegénység, ez ugye a hálózattal kapcsolatos, amikor néhány napig nincs víz, vagy mondjuk Solymáron ugye hetekig nem volt, meg azért ez így elő szokott fordulni, vagy egyszerűen csak olyan minőségű, hogy nem tudjuk használni. Van a szociális vízszegénység, amikor ugye egy bizonyos társadalmi csoport egyszerűen nem jut hozzá mindennapi vízhez, vagy csak nagyon nehezen. Van, és van ökológiai, és az ökológiai részben összefügg egzisztenciális vízszegénységgel, hiszen ma már valóban, főleg a homokhátságon, de ugye a sivatagosodás az egyébként a magyar alföldet érinti, és a magyar alföld, nem tudom ki emlékszik még az általános iskolai földrajz tanulmányaira, de az Magyarország kétharmada, tehát az így a Balatonig tart, és így Budapest alatt, tehát az jóval nagyobb, mint a homokhátság, és gyakorlatilag az a prognózis, hogy az ugyanúgy el fog sivatagosodni. A homokhátság az már nagyjából az, de legalábbis minimum fél sivatag. Tehát kiderült, hogy itt már gazdák nem tudnak gazdálkodni. Tehát itt már nem tudnak megélni abból, amiből évekig, évtizedekig éltek, tehát konkrétan egzisztenciális problémákat okoz számukra a vízhiány. És akkor elkezdtünk ezzel is foglalkozni, és ennek lett az az eredmény, és mindjárt befejezem, hogy idén kinyitottuk ezt a vízzel való foglalkozást, és behívtunk partner szervezeteket, többek között, akik a tájvíz segénységgel, illetve a vízpótlással foglalkoznak, ez ugye a vízválasztó mozgalom, a zöld gerilla mozgalom, a Nagy Tavak és Vízes Élőhelyek Szövetsége, hát nagyjából igen, és vízőrzők, elmentünk egy ilyen elvonulásra, ahol átbeszéltük, hogy közösen kellene, hogy össze kellene fognunk még jobban, tehát ezt a koalíciót úgy nézzük, még jobban kibővítenék, mert együtt tudunk elérni valamit. Tehát ők is külön küzdenek a döntéshozóval, hogy a táji vízszegénység területén el tudjanak érni valamit, meg mi is, és akkor így kvázi a vízkoalíció idén azt mondhatjuk, hogy egyfajta ernyő szervezetté alakult, és ezek a partner szervezetek beszálltak, és akkor megpróbálunk közösen érdeket érvényesíteni ezen a négy területen, tehát így gyakorlatilag a területi vízgazdálkodás, az ivóvíz, a szennyvíz, az egy másik probléma, majd lehet, hogy egy kicsit arra is kitörünk, mert egyébként a vízbázis sok homoly összefüggésben van, illetve a vízszegénység kérdése. Tehát ez a négy terület, amivel innentől foglalkozni szeretnénk. Nagyjából ezt tudom elmondani.
3: Köszönöm szépen. Hát ha már szóba jött a vízszegénység, akkor lehet, hogy most tovább is haladnék Gergelyhez, a PAD Alapítványnak is a tagja, és hogy ugye szóba jött a Mi a Vízkoalíció kezdeményezésére készült el kutatás és kiadvány, hogy erről ha kicsit kitérnél, meg a Vízi Igazságosság című kezdeményezésetekre is, hogy ami elsősorban, amit először szeretnék kérdezni, vagy így információt kérni így azok számára, akik mondjuk nem lennének tisztában azzal, hogy mi is a PAD Alapítvány, vagy hogy kik alkotják.
7: A PAD Alapítvány a környezeti igazságossággal foglalkozik. Budapesti székhelyűek vagyunk, de így az országban, még közép-európai régióban dolgozunk, akár civil szervezetekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, különböző szövetségekben. Fontos számunkra téma alapú szövetségek, meg platformok alakítása. Ugye a környezeti igazságosság koncepciós, nem akarok ezt szertágazon bemenni, itt az a fő szempont, hogy a környezeti javak, meg a közszolgáltatások azok hogyan osztanak el a társadalomban, különböző társadalmi csoportoknál, milyen egyenlőtlen hozzáférési egyenlőtlenségek vannak, és a témáink külön, tehát akár hogyha mondjuk egy édesvízi, akár a Balaton nézzük egy ökoszisztémát vizsgálunk, vagy akár a városi szegregátumok, főleg romák lakta szegregált településrészek helyzetét, ott mindig ilyen szituatíve választjuk ki ott a helyi csoportokkal, hogy akár mondjuk, hogyha mint a víz, mint egy közszolgáltatás, vagy ilyen közjónak a helyzete, hogy mik a fontos szempontok, és milyen eszközökkel lehet egy közös platformot teremteni a különböző szereplők között. Meg azt vettük észre, hogy sokszor egyrészt narratívák vannak elbújtatva, vagy nem felhangosítva, és annak is teret kell engedni. Másrészt kellenek ilyen közös nevezők, amiket elkezdjük közösen keresni. És így jött a vízszegénység kutatás is, ahol ott nagyon sok hiedelem, jó pár hiedelemmel találkoztunk, akár mondjuk az ilyen víz, vagy az ilyen szegregátumok, vagy szegény, leszakadó település részekben, többségi társadalom sokszor azt gondolja, hogy sokkal pazarlóbb a vízfogyasztás, mint mondjuk egy középosztálybeli városrészekben, és sok terepi kutatás alkalmával ez kiderül számunkra, akár terepi megfigyelései családoknak, a családokkal való közös akciókban, meg az ő életüknek a nyomon követésében, hogy sokkal tudatosabban, pont a szükséghoz a tudatossággal használják a közszolgáltatásaikat, és így a víz használat is sokkal tudatosabb, ami a szükséghoz, de így akár így naponta egy fő, mivel akár ilyen 30-40 liter vizet használ csak el, ami egy átlagos középosztálybeli háztartásban élő főnél ilyen 180-190 liter napot is simán eléri. Az vízöblítéses vécét nézve, vagy a fürdőszoba jelenlétében. És ez fontos számunkra, hogy olyan eszközöket találjunk helyi csoportokkal, különböző akár kutatóintézetekkel, ami egy ilyen közvetítő eszköz tud lenni, akár mondjuk művészeti vagy kiállítási eszközökkel közelebb tudjuk ezeket a témákat hozni a többségi társadalom, vagy a szélesebb közvélemény számára. És akkor például a vízszegénység kutatásánál olyan kiállítást hoztunk létre, ami sokkal interaktívabban mutatja be ezeket a helyzeteket, tehát ilyen láthat szembesülnek a látogatók azzal, hogy mondjuk egy napi négy óra vízhordás kell egy háztartásban valakinek azért, hogy ezeket a napi víz szükségletet beszerezzem, miközben már negyed évvel kevesebb vizet fogyaszt egy ilyen háztartás, és hogyha mondjuk ezt egy középosztálybeli ugyanilyen háztartásban vízhordással kéne megoldani, akkor az ilyen napi 10-12 óra lenne egy valakinek a háztartásból, és ezeket az ilyen egymás mellé tevések, vagy szemléltetéssel, ezek így fogódzókat tudnak adni a látogatók számára. Vagy akár egy kicsit így visszatérve, csak így szóra a Balatonra, így akár a Flóra és a Zsófi szemléltében, az csak érdekes volt a csatorna, meg az áfolyatás, mint tartatlan szemléletét felhozták. És ez ugyanez igaz egyébként egy tavi rendszernél, akár a Balatonnál is, hogy ott ugye ilyen medencének gondoljuk el, ahol egy ilyen rögzített magas vízszint kell, és igazából azt kell kiszolgálni, hogy a turisztikai szempontból megfelelő, stabil vízszint legyen, de az emberek megijednek attól, hogyha mondjuk csökken vagy változik a vízszint, miközben az egy természetes, vagy egy állapot a Balatonnak, amivel együtt lehet élni, meg nagyon több évszázadig együtt éltek a különböző tájhasználók a Balatonnál, és ezt is egy platform keretében lehet ezeket a témákat előhozni, ahol ilyen kifejezett kampányok vannak akár a fürdőzők számára, a horgászok számára, ahol egymás egy dialógusban, párbeszédben együtt ezekre a kérdéseket közelebb lehet hozni.
3: Igen, és akkor ezek közé tartozik a Balatórium és a Szabadon Balaton is?
7: Igen. És mind a kettő, akár a Szabadon Balaton ez egy platform, maga a PADI is szervezetként működik, ahol különböző szakemberek, antropológusok, geográfusok, vízimérnökök, etnobiológusok projekt témák szintjén együtt dolgoznak, és különböző témákat helyezve egy platformot teremtenek egyes témáknak, és a Szabadon Balaton is így jött, hogy hát vízügyi szakemberek, társadalomtudósok, ökológusok együtt szerettek volna Balatonnak a természetközeli vagy természettel együtt működő szabályozásának, kezelésének egy platformot teremteni. És akkor a Szabadon Balaton, a Balatonnak ennek a témája köré csoportosult. És a Balatórium, ugye egy ökológiai kulturális programsorozat, ami különböző elemeivel, akár ilyen különböző tudománykommunikációs elemekkel, ami lehet egy strandnak alga bárja, vagy egy olyan bárja, ahol így közelebb hozzuk a Balatonnak a különböző természeti jelenségeit, mint egy alga virágzást, vagy különböző a nádas fontosságát, kitalált koktélokkal, meg akár ilyen kis falatkákkal, amik kapcsán a strandlátogatók oda jönnek a Szabadon Balaton bárba, és elindul egy olyan

0: Kérdezném azt, hogy tehát mi az elég ahhoz, hogy mondjuk a vízzel kapcsolatos problémákat elegendő csak felismernem, vagy hogy nem tudom, elegendő az, hogy mondjuk jobban odafigyelek a vízfogyasztásomra, vagy mondjuk támogatok olyan szervezeteket, akik vízszegénységben élőkkel foglalkoznak, vagy inkább valami radikálisabb kiállásban kellene részt vennem, vagy hogy mi számotokra mondjuk mi lenne az a javaslat, vagy ami eszetekbe jut, hogy mit kellene tenni, vagy lehet ezt rangsorba állítani, vagy nem is tudom, hogy mi erre a jó módszer, ha van egyáltalán.
1: Jó, én kezdhetem. Majd lőjetek le. Hát egyrészt igen, nagyon sok mindent lehet tenni az egyén szintjén is, és kell is. De azt gondolom, hogy azt látni kell, hogy ez egy sokkal komplexebb és nagyobb probléma most már, tehát ez már túlnőtt rajtunk. Tehát ugye a víz bázisunk, illetve az összes vízünk, amit fel tudunk használni Magyarországon, az a talajban van, meg a tavainkban, meg a folyóinkban. Ebből iszunk, ebből mindent ebből csinálunk, amit a vízzel csinálunk. És ugye, hogyha ez fogy, akkor igazából otthon sok mindent tehetünk, de alapvetően az ezzel a vízbázissal való gazdálkodást kellene megváltoztatni. Tehát ehhez mindenképpen nyomást kellene gyakorolni a döntéshozóinkra. Tehát mindenkit arra bátorítok, hogy egyrészt igen, támogasson olyan szervezeteket, ő maga is lépjen be, és próbálja segíteni, mert amíg ez a komplex dolog nincs megoldva, és amit ugye a Zsófi is itt körbejárt, meg a Flóra is, tehát hogyha az a víz, tehát a felszín alatti vizeink szintje évi 2-5 cm-rel csökken, de ez az átlag, van, ahol sokkal inkább. És valóban a homokhátságon a kutakat évente több méterekkel újra és újra kell, új kutakat kell fúrni, mert már nincs víz. Ott, ahol mondjuk nem tudom én, 25-30 évvel ezelőtt még 5 méteren volt víz, és most 80-100 métereken sincs. Tehát, hogy, és ugyanez igaz, tehát a Duna szintje is csökken, víz szintje is, ez néha észrevehető is. Igaz, hogy van ebben változás, de van ebben egy csökkenő tendencia. És közben itt van a klímaváltozás is, tehát, hogy ami meg ugye szintén olyan, mint egy rajtunk kívül álló ok lenne, de valójában az se az, mert az is összefügg azzal, hogy hogyan működünk, és hogyan használjuk a környezetet. Tehát, hogy azért az se a felett se tekinthetünk így el nagy vonalúan, de hogy alapvetően ez az első, tehát hogy szerintem sokkal kevesebb víz érkezik a Kárpát-medencébe, amikor jön hirtelen nagy árhullámok, akkor azt kiengedjük az országból, ez nyilván orbitális marhaság, tehát azt mind itt kellene tartani, ehhez valóban a tájban meg kéne keresni a víznek a helyét, amihez új szabályozás kellene, hogy a gazdáknak érdekük legyen felajánlani a területüket, amíg ez nem történik meg, addig az a víz nem fog itt maradni, ezt a szabályozást mi nem tudjuk meghozni, csak a döntéshozóink tudják meghozni, tehát ő rájuk kell nyomást gyakorolnunk, és ezen kívül pedig nyilván meg el kell írnunk, hogy mondjuk amikor a vízhálózat felújítására szánnak évi 200 milliárd forintot, amúgy az állami számvevőszék 2024-es tanulmánya szerint aki körülbelül ugyanazokra az eredményekre jutott, amikre a vízkoalíció, a következő 15 évben olyan közel 4000 milliárdot kellene sürgősen elkölteni, csak ahhoz, hogy a mostani színvonalon legalább fenntartható legyen, akkor az édeskevés egyrészt, főleg, hogyha annak a felét nem a lakossági vízi közmű javítására fordítják, hanem ipari-parki beruházásokra, ahol érdekes módon mindenhol akkumulátorgyárak nőnek ki utána. Tehát, hogy így nyilván az a víz nem fog megmaradni, nem szabadna vízgyarmatosító beruházásoknak teret engedni az országban. Az akkumulátorgyártás egyértelműen az, de nem csak az.
2: De mesterséges intelligencia.
1: Mesterséges intelligencia, így van, tehát ezek az adatközpontok, amiket most csinálnak, ez ugyanúgy, tehát ez borzasztó nagy baj, és ugye úgy tekintünk a magyar vízkincsre, mint amelyik így ilyen soha véget nem érő valami, ami már nagyon régóta, soha nem volt igaz, de most már végképp nem tekinthetünk így rá. És a személy az átlagember szintjén pedig azt gondolom, hogy olyanokat lehet tenni, hogy például megfizetjük a víz valódi értékét. Nem tudom, hogy ki tudja, de ma egy liter tisztított csapvízért, ami otthon kifolyik a csapból, azért 30 fillért fizetünk átlagosan. Nem pont egyformák az árak az országban, de ez az átlag. Mindenki elgondolkodhat azon, hogy mennyiért vesz egy fél literes ásványvizet, palackásványvizet, és akkor összevetheti. Ennek nyilvánvalóan az a következménye, és körülbelül olyan 2000 forint egy brutt

0: 2000 forint egy átlagos magyar vízfogyasztó havi vízszámlája. Ezen is el lehet tűnődni, hogy mit lehetne 2000 forintért venni, és emellé tegyétek oda, hogy egyébként a víz az, ami nélkül 3 nap után nem élünk. Tehát a víz nélkül egyszerűen nem tudunk életben maradni. Alapvető élelmiszer, továbbra is 27% áfa van rajta, pedig alapvető élelmiszer, tehát ez is az egyik követelésünk, amit még nem sikerült elérnünk. A vízi közmű adót azt már kivezették, tehát még plusz adó is volt rajta, tehát minden is, és emiatt pazaroljuk a vizet. Tehát nagyon olcsó a víz, nincs értéke számunkra a víznek, ezt nagyon fontos lenne tudatosítani, tehát nagyon kellene az edukáció is. Az állami számvevőszék jelentése szerint az utóbbi 10 évben 16%-kal nőtt a vízfogyasztásunk. Ugye azért pazaroljuk, és azért olcsó, mert rezsicsökkentés, mert 2013-as, 13-ban megállapított 2009-es árat fizetünk ma a vízért. Tehát azt az árat, na most akkor mindenki eltűnődtett azon, hogy egyébként milyen áremelkedés volt azóta, élelmiszer meg egyéb szinten. Az energiaára kilőttek, a tisztított ivóvíz előállítása az, amit a földből kell kivenni, alapvetően energia szükséges. Tehát a vízszolgáltatók azok gyakorlatilag a csőd szélén tántorognak, és ilyen megpróbálják, a tűzoltásra van elég keretük. Az ágazatban dolgozók előregedettek, tehát nagyon öreg a korfa, elmenekülnek, senki nem szeretne 0 fokban csőtörést ásni, vésni, csövet cserélni, főleg nem nagyon csekély fizetésért, tehát az energiaügyi ágazatban a legkevesebbet a vízügyesek keresnek. Tehát nagyon sok összetevős a probléma, és ez azt jelenti, hogy nyilván nagyon fontos, hogy egyéni szinten tegyünk sok mindent, tehát mondjuk próbáljunk otthon olyan módon bánni a vízzel, hogy tudatosítjuk magunkban a víz értékét, nem pazaroljuk, az szörnyű, hogy a vizet tisztított ivóvízzel húzzuk le, és stb., de mondjuk ehhez is megint a döntéshozók kellene, hogy mondjuk a szürke víz technológiát ugyanúgy támogassa, mint például a hőszigetelést, vagy ilyesmit, tehát bizonyos szempontból fontosabb lenne, mert víz nélkül nem tudunk élni, fázva meg azért még valamennyire tudunk, bár nyilván az sem kellemes, de hogy azért itt is van azért némi különbség. Ne csináljunk olyan kertet, ami fenntarthatatlan, tehát ugye én az agglomerációban élek, ezt látom, tehát a pázsit az kb. A legfenntarthatatlanabb dolog, iszonyú mennyiségű műtrágyát igényel és vizet főleg, a klímaváltozás miatt is abszurd, olyan módon próbáljunk élni a társadalomban, hogy a közösségi luxust valósítsuk meg, ezt lopom ezt a dolgot Köves Szandrától, és ne az egyéni, tehát hogy legyen jó minőségű úszodája egy agglomerációs településnek, vagy akár többnek, de nem kell minden 5.-6. kertbe úszómedence, mert az is fenntarthatatlan, tehát ezeket nagyon fontos lenne tudatosítani. Tehát nagyon sok apró dolgot tudunk tenni, ne szennyezzük el a kutunkat, ne szennyezzük a talajt, mert az alatt van az az ivóvíz, amit aztán megiszunk. Az emésztőnek az oldalát ne üssük ki, jó magyar szokás, mert a szennyvíz az visszakerül abba az ivóvízbázisba, amiből kivesszük a vizet után, amit megiszunk. Tehát ez mind összefügg. És mind arra kell mindig gondolni, hogy ez ugyanaz a víz. Tehát egy vízről beszélünk, és hagyok mást.
1: Nekem ami most eszembe jutott, hogy egyrészt igen, szerintem is az a rendszer szintű megoldások, azok az alapvetően, a víz tudatos használatával. Másrészt érdemes akár a vízdíjaknak ilyen sávosságot is, mert az nem mindegy, hogy még egy alapszükséglethez kell, már egy luxus fogyasztáshoz használjuk a vizet, de a vízkoalíció is beszél, hogy egy alapszükségletnél egy fontos megfizethető, vagy akár egy ingyenes áron biztosítani, fontos az, hogy biztosítani a vizet, de viszont egy magasabb akár luxus fogyasztásnál, akár úgy, mint egy progresszív adózásnál, meg lehet már egy bizonyos fok fölött, vagy egy ilyen középosztálybeli fok fölött, pedig már egy sokkal súlyosabb árazás kéne a víznél. Másrészt, amiben mi nagyon hiszük, ezek a közös narratíváknak a megalkotása, mert sokszor az hiányzik a közös cselekvéshez is. Akár mint nézzük a Balatont, hogyha nem a két szélsőséget látja, mondjuk a többségi társadalom, hogy vagy teljesen szabályozott, vagy akkor hagyjuk magára, és a természetesség alatt azt értik, hogy hagyjuk magára, és ettől nagyon sokan megijednek, hogy akkor ott minden elbúrjánzik, és nem lehet hozzáférni, hanem azt nagyobb tömegekkel tudatosítani, meg egy platformot adni annak, hogy igen, a Balaton is most nagyon sok tájunk, az egy kezel, ember által kezelt táj, és nem az a baj megvan, hogy ember által kezelt, hanem hogy az ember által kezeltség az, hogy tud együttműködni a más természeti jellemekkel, meg az egységbe, és ez egy fontos szempont, hogy ezek a félelmek, akár döntéshozói, akár mindennapi ember szintjén, ezek felülíródjanak.
2: Igen, meg így tulajdonképpen nem csak a saját vizeinktől vagyunk, vagy természetes vizeinktől vagyunk elidegenedve, hanem bármilyen természeti kapcsolattól, és nem csupán a városokban, hanem mondjuk ugyanúgy vidéken is ezzel, amit a Zsóf is említett. Tehát ez a kutak fúrása, állandó öntözés, ez ennek így ennek a természetes viszonynak a megfordítása, és az, hogy át akarjuk venni az irányítást tulajdonképpen a természet felett. Hogy nem tudom, hogy még Zsófi vagy Flóra, hogy bennetek maradt-e még ezzel kapcsolatban valami, ami így kiemelnétek, vagy hogy mit látok mondjuk megoldásnak, vagy lépésnek még?
3: Hát ha az egyéni szintnél maradunk, akkor szerintem azt, hogy így mindenki azt teszi, amire módja van, mert meg adottsága, meg tehetsége, meg elhivatottsága, meg lendülete, meg ideje, mert szerintem amikor ilyen nagyon nagy dolgokat kell megjavítani, az tud egy kicsit ilyen sokkoló is lenni, hogy akkor hát ezt egy egyéni szinten ezt nem is lehet, de mondjuk, tehát én nem vízügyi szakember vagyok, én egy képzőművész vagyok, és azért foglalkozom a vízzel, mert a szívügyem is fontos számomra, és a saját eszközeimmel találtam meg arra a módot és az utat, hogy egy hatást tudjak gyakorolni ebben, mondjuk egy film elkészítésén keresztül. És szerintem azért ez is ugyanannyira tud fontos lenni, mert hogyha azt érezzük, hogy egy téma olyan nagy, hogy nem férünk hozzá, és nem tudunk semmit tenni, akkor jön sokszor ez a paralízises állapot, hogy akkor majd várjuk, hogy a döntéshozók csináljanak valamit. Most ilyen nagyon triviális egyéni szinten én azt szoktam csinálni.
4: Lakmacsun Rádió.
5: Szereted
4: a
5: kísérletező
4: zenéket?
5: Válogatásokat?
4: Az.
5: Experimentál.
4: Teg.
5: Experimentál.
4: Teg.
5: Alatt.
4: Több.
5: Alatt.
4: Műsort.
5: Alatt.
4: Is.
5: Találsz.
4: Ebben.
5: A.
4: Műfajban.
5: Például.
4: Donát Kacsa.
5: Klub.
4: Kacsa Klub.
5: Paikka.
4: Vagy.
5: Havi.
4: Zaj.
5: Műsoraink.
4: Lamacsú Rádió.

0: Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsún.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Hátfájás.
4: Aktív életmódot folytat.
5: Mosogatógéppel is mosható.
2: 1993-ban te voltál az első
6: zongort.
5: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
7: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatásom.
8: Semmi sem víz kárban.
9: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
10: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
11: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
11: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
10: Lamacsú.hu/donate

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Hey, what's up? So, sziasztok, ez itt a Drifting Words, vagyis egy show Ábel Telenkóval, és a vendégeim, a Tvófár. Elnézést kérünk, egy kis csúszással tudtuk elindítani az élő műsor, de itt vagyunk, és hangulatban. Szóval, a vendégem a Tvófár, vagyis producer Glozart.
1: Hello!
0: És kedves öcsém, János Telenkó.
2: Sziasztok!
0: Remélem, mindenki hall minket. Én azt hiszem, hogy hallható vagyok, de mindjárt csekkolom. Szóval hallható vagyok, remélem. Igen. Na, szóval, figyelj, azért hívtalak ide titeket, mert egy nagyon izgi projektet visztek. Nemrég kezdtétek el ezt az egészet, és abszolút felkeltette az érdeklődésemet, mert olyan műfajokat, olyan stílusokat olvaszt egybe a projektetek, ami igazából egy ilyen érdekes fúzió, és pont ma nézegettem egy régi Spotify-os lejátszási listámat, amit annó megmutattam neked is szerintem, Janika, egy fülessel, emlékszem, ott vagyunk a nappaliba valamikor, amikor hazamentem, ez egy 10 éve lehetett, 2017 lehetett, és full tele van hardstyle, hardcore orientált cuccokkal, illetve ilyen már az akkori internetes zenék, és tele van olyan van benne például egy, nem tudom, egy trap szál is, szóval, hogy így abszolút így most így ezt lecsekkoltam, és így leesett, hogy így valószínű azért ott hatással volt rád is, de utána más dolgokból is. Ugye bemutatkozásként szerintem kezdjünk azt mondja veled, Doma, mert hiába mi most itt megvitattuk ezt a kis rövidke, kis epizódba ezt a kis, mint egy kis történet, de neked honnan jönnek a produceri dolgok, te hogy indultál, ja, meg az, hogy hány éves vagy is, ja. Vagy.
1: Ja. Hát most leszek majd 21 éves, egy ilyen fél év múlva, aztán nekem ez úgy indult, hogy én videókat vágtam, és akkor alá kellett vágni hangot, és akkor ahhoz használtam az effet, a stúdiót, és aztán így jobban érdekelt az, hogy a hangot megvágjam, és aztán elkezdtem így beateket csinálni, ilyen 2021-be, aztán ez így abba maradt, akkor csináltam pár beatet, és így 2023-ba újra kezdtem. Amikor így komolyabban vettem, az ilyen 2024-be volt. Azelőtt csak ilyen csak így hülyéskedtem, nem is vettem úgy komolyan. A Glozart az például annál jött, hogy a volt a stílus a Glow, meg a Mozart, és összeraktam a kettőt. De már annyira nem is szeretem azt a stílus, csak így jött.
0: És ez milyen stílus volt egyébként az eredeti?
1: Hát a Glow az a ilyen, hát ilyen trombita.
0: Aha.
1: Cuccok, olyasmi.
0: Van kedved ebből mutatni párat? Amúgy.
1: Nyomjuk
0: szerintem. Most én itt bekapcsoltam még egy kis aláfestő zenét, ez menjen végig. Kíváncsi vagyok, hogy János, te hogy kapcsolódtál ebbe?
2: Hát nekem kedves
0: osztály. És aztán bemutatjuk ezeket a korai prodglozártos cuccokat.
2: Hát nekem kedves osztálytársam volt, Romonkos, és hát igazából onnan az ismertség, és ott haverkodtunk össze még így a, hát az utolsó éven kb. Aztán kiderült, hogy producerként tevékenykedik, meg ilyesmi, és kaptam a lehetőségen, és már régóta fel akarok lépni telken, és mivel hogy tudtam, hogy ő valamennyire ért az elektronikus zenékhez, vagy lehet, hogy már nem is valamennyire, hanem felsőbb fokozatokon is, így gondoltam, hogy lehet egy támogató fél.
0: Yeah. Hát ez egy bazió választás volt szerintem, mert én amiket így hallgattam korábban is tőled, Doma, azok ilyen elképesztően izgalmas, meg érdekesek voltak, úgyhogy abszolút egy ilyen jó kombó az, hogy egy jó producert beválasztasz magad mellé, és akkor indulhat a DJ-zés. Abszolút, én remélem majd, hogy te is majd ügyesen el fogsz tudni kezdeni zenéket írni, de
2: az a következő lépés,
0: igen. Az sem fontos egyébként, mert elég, hogyha a boostot adod ez az egész projekthez. Melyik az a track, amivel kezdjünk szerinted a glazártos?
2: Mutasd meg az első beated.
1: Jaj, az első beat.
0: Jó, az melyik? Mi a címe?
1: Hát a beat, lol, azt hiszem az a neve, de az nagyon ilyen, na, hát igen.
2: Kezdetleges.
1: 5 évvel ezelőtti, azt hiszem. De hát a szörny.
0: Nézzük. De hát elhoztátok, szóval valamiért elhoztátok, hogy megmutassuk.

0: Yeah. Na, hát egyébként azért jó. Szóval azért jó, hogy ezeket megmutatjuk, mert így a gyökerektől kezdjük, és igazából így kibontakoztatjuk azt, hogy ugye most hardstyle, hardcore, amit képviseltek, de hogy nagyon erősen ebből az internetes, trappes, drilles, cloud rappes ilyen világból építkezik, nagyon, nagyon erősen érződik még ugye hogy ezáltal a világ által van egy kicsit így. Tehát nem akarom ezt én hallom, nem akarom a szátokba adni a szót.
1: Hát igen, meg ami így befolyással volt ránk, így ez a Trap Nation korszak, ami még mindig fenn van, és így azt néztem, hogy tegnap így rákerestem YouTube-on, és még mindig adnak ki így a Trap Nation alatt zenéket.
0: Ja, ez a YouTube csatorna?
1: Aha, igen.
2: Hát ez, ja, ez a hallat szórik, hogy a téves.
0: Ja, hát egy kis izé. Nem az a lényeg.
2: Pont tegnap találtam meg.
0: Aha. Mit nyomjuk következőnek?
2: Valami mostanit a...
0: Ja, az Ecstasy-t berakom.
2: Ja, ja.

Yeah. Ez az Ecstasy című szám, és megyünk tovább majd a Take Me című számukkal.

0: Szóval ez a Tvófar világa. Honnan jött a név egyébként?
1: Hát szeretem volna egy ilyen duplázós nevet.
0: Aha.
1: Szóval, hogy legyen benne az, hogy így ketten vagyunk benne.
0: Aha.
1: És ugye a tú, mint így rag.
0: Ja, ja.
1: Így igazából teljesen megfelel a kettes számnak angolba, és így igazából úgy is le lehet írni. És így a fár, hát igazából azt így doma tette
2: ja,
1: hozzá.
2: Ilyen, nem tudom, ilyen túl messzire megyünk, hogy így túl nagyot megyünk meg ilyenek.
1: Oh. Túl messzire megyünk.
2: Az óbetű az meg csak így jól néz ki.
1: Átom. Igen, igen.
0: Összeáll, ez összeáll, ez szépen. Mikor találtátok ki ezt? Valamikor így tavasszal szóltál nekem, hogy így jönnétek?
1: Körülbelül, ja.
0: Ja, ja.
1: Hát így tavasz elején körülbelül. Ja. Gondolkoztunk, de már amúgy egy ilyen fél éve már így volt terve, meg így ilyen ötletelgetés.
2: Azt rég mondtad.
1: Telket már rég mondtam, ja igen, és akkor aztán szépen lassan elkezdett csinálgatni ilyen zenéket, átküldte nekem, és akkor onnan megmondtam, hogy hát akkor egy pultot is be kéne lassan szerezni.
2: Mert én előtte csak zenéket producerkedtem, aztán ennyi volt.
0: Ja, ja, ja. Megyünk is tovább a kövi számotokkal. Ja. Aminek a címe Holy Son.

Elég brutkó kis trackek. Így a Drifting Birds hallgatóságának lehet, hogy egy kis meglepetés, de hát a fiatalságban az erő.

No, gondoltam egy kis pihenés itt a durulás után. És egyébként ez az ominózus playlist, amit már emlegettem itt az elején. Ez 2017-ből, 2016 végéről, 2017 végéről zenék, amik abszolút így azt érzem, hogy így kapcsolódnak ide zeneileg, és lehet, hogy egy kis élményben benne van a Janikának is. Az a durva, hogy egyébként ez a majdnem 10 évvel ezelőtti trackek, és még mai napig frissen szól, és még mai napig azt mondom, hogy ezekkel a trackekkel még nem is tudtam sehol se játszani Budapesten mondjuk. Már egyébként így a rádióban már elkezdtem merészelni ilyen hangnemben, de ez még mindig frissen hat.

Szóval ez a kis zenei ispó. Erről eszünkbe jutott az, hogy mutogatunk nektek zenei ispókat a előadóktól. Én is gyűjtöttem egy nagyon izgi előadótól, ugye a Rocket Reese, a tag, aki ezt az ilyen SoundCloud rappet tolja Half-Tyle-a. Mindjárt ezt is elpakolom gyorsan most egy pendrive-ra, és akkor tudjuk majd játszani. Kb. egy órával ezelőtt vásároltam meg tőle az albumot. De most még így berakok még egyet.

Visszatérünk 2026-ra, és ez szerintem nektek is, skacok, egy nagy inspiráció, meg én is eldobtam az agyam, amikor meghallottam. Rocket Reese.

Durva. Tehát aki azt hitte volna, hogy másképpen néz ki a Hardstyle 2026-ban, az tévedett, mert így néz ki.

és egy inspiráció Jánoskától, vagyis kicsit lelazulunk megint a durvulások után. Ez volt ugye a Tvófártól a káosz, vagy káosz, és most jön egy inspiráció, ami egyáltalán nem hardstyle vagy hardcore.

0: Hát vissza is térünk kicsit a dumálással. Szóval, in the summer, in the summer. Ez egy igazi nyári sláger. Na Jánuska, szeretett volna erről egy pár szót mondani, erről, hogy miért inspirálta őt ez a zene.
1: Hát igazából ez már évek óta így a kedvenc elektronikus zenémnek tekintem. Ez a Vethen nevű DJ, meg producer. Mostanság már DJ-skedni szokott, és nagyon jó. És én Oliver Tree-től ismertem meg. Aha. És mert van egy pár közös zenéjük, és akkor hát mondom, rámegyek, mert megnézem, hogy milyen ez a csávó, és pont akkor jött ki a Fantasy nevű albumja. Aha. És így nagyon-nagyon sokat hallgattam, és ez lett a kedvenc, meg a következő szám lett a kedvenci zeném.
0: Így ez az albumról?
1: Igen, igen.
0: Ez mikori album?
1: 2022. Aha. Elég egész-egész régies. Vagy lehet, hogy 21-es, nem tudom. Ja, de amúgy inkább hallgassuk.
0: Jó van.

0: nekem szegezik úgy, hogy mutassak tényleg tökéletesen olyat, ami ugyanaz a szakma. Tehát, hogy ha mondjuk hajakat vágok, akkor mutassak egy fodrász, akinek a munkája tetszik. Persze, nyilván megvannak ezek, de van, amikor azt mondom, hogy nem az inspirációs forrásom, nem az attitűdöt, amivel űzöm az adott területet, azt nem egy hasonló szakmabelitől inspirálódok, vagy nézem el, vagy tehát nem feltétlenül ő a legnagyobb inspirációs forrás. Úgyhogy ez kb. Ilyen, hogy így csináltok hardstyle zenét és popzenei inspirációk. Mehetünk tovább, valamit rakjak esetleg?
1: Rakhatsz, közben megnéztem, 2020-as az album.
0: Aha.
1: Utána kijött egy ilyen remix albumja, és utána adta ki egy olyan albumot, adott ki, amin rajta van Yeet, meg egy csomó ilyen ismertebb rapper. Aha. És szerintem amúgy azzal is lett híres a tag.
0: Aha. Hogy?
1: Hát, hogy így feat-elt ilyen sok híresebb
0: arca
1: rapperekkel, igen. Uh-huh. Amit így még mondanék, ez Kungs, aki ilyen, az is ilyen rádiós, popos DJ, és igazából nekem nem is így a hardstyle-os inspum voltak ezek, hanem szimplán, hogy mennyire jó, még mennyire menő ilyeneket csinálni és DJ-zni.
0: Ja,
1: meg
0: ja.
1: Hát nyilván ja. Ti vagytok, így...
0: Hát, köszönöm.
1: Az inspók.
0: Ja. Ja, tehát ez most így a produkcióban, mint DJ-zés, mint formátum, hogy fellépés, stb. Előadó művészet, ez a ami inspirált.
1: Igen, abszolút.
0: Ja. Ez full. Rakjunk be tőled valamit, vagy Doma, gondolsz valamit korai cuccokból? Akár ide is jöhetsz ki, és akkor gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mik vannak még, amik így korai cuccokból.
2: Hát korai cuccokat...
1: Beateket.
2: Csak beateket, igen. Például a Dracula is jó, de az egy sima trap beat amúgy.
3: Nice, nézzük.

0: Ja, ez a fajta világ, ami teljesen megjelenik most a mostani projektetekben is abszolút. Én imádom ezt a fúziót, hogy összefolyt ez a trappes dolog ezzel a hardstyle-en. Nagyon jól állnak egymásnak ez a két stílus, vagy két teljesen más helyről érkező dolog. Amíg még mielőtt túl komolyan vált volna, vagy túl komolyan kezdte volna venni magát a hardcore hardstyle, azért ott is van egy kis vidámabb éra, de egy jó csavar ez a trap, drill, stb. És még mielőtt a rapperek túl komolyan vennék magukat, mint ugye imént szólt, hogy hívják a tagot? Red...
1: Redham.
0: Redham. Mi?
1: Hát a DJ, nem?
0: Nem.
1: Ja, Rocketreez.
0: Rocketreez. Ja. Rocketreeznek elfelejtem mindig a nevét. Na, szóval Rocketreez elkezdett hardstyle rappelni. Ennyi.

0: szintén egy korai prod glozárt beat. Akarsz hogy ezekről kicsit dumálni, hogy ezek hogy születtek, ilyesmi?
1: Hát először én ugye ezt a glow-t csináltam, meg a Supertrap-et, meg Hyperpop beat-eket, aztán most már csak ilyen, ez például egy ilyen awesome beat szerintem, aztán mindig más csinálok, de nem nagyon követek stílus, szóval amit akarok, azt csinálom.
0: Aha. És egyébként felvetek, ezek már használva, vagy ezt viheti bárki?
1: Ezt viheti bárki, amit,
0: az előzőt
1: amit
0: is
1: felhasználtak, azt nem hoztam el.
0: Ja. Szóval gyerekek, aki hallja és tetszik a beat, az előzőt és a mostanit meg lehet vásárolni. Vagy rá lehet nyomni a feat-et. Ja.

Safety Trance és Umbrunak egy közös száma egy válogatás lemezen. Ez nemrég jött ki februárban, és ráadásul ez Brodinski-nek a... Azt hiszem, a Brodinski kiadójánál.

Szóval csak gondoltam, hogy még egy bizonyítékként ezt is, hogy már a máshonnan érkező zenészek is abszolút a hardstyle hardcore-ba belekaptak így 2026-ban.

just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather. Egy Janikának egy inspirációja, gondoltam berakom. Free Hardstyle Remix.

0: Szóval ez Doma inspója, az előző meg ugye Jánikáé volt. Mit kell erről tudni?
1: Hú, hát először... Szerintem nem is rég mutatta meg ezt haverom. Aztán úgy megtetszett, és nagyjából ilyen hangzást akartam csinálni, mert megmondtam a trap beateket.
0: Ja.
1: És akkor ez pedig ilyen...
0: Akkor ezt kb. Mondhatjuk annak, hogy így innen indult?
1: Nagyjából igen.
0: Nice. Akkor hallgassuk.

gondoltam, még megmutatok egy beatet Domától. Ezt se gondoltad volna, hogy egymásra mixelem az inspózat és a beateret.

0: Ennek a beatnek a címét nem mondjuk el, ne, kicsit... Milyen? Kicsit explicit. No. Ez is egy szabad beat amúgy.
1: Ah, igen az. Ezt Glock 45-nek csináltam.
0: Hogy?
1: Glock 45-nek csináltam.
0: Aha.
1: Velem már van két zeném.
0: Nice.
1: Ja.
0: Róla mit kell tudni amúgy?
1: Underground rapper, aztán ilyen nagyon vegyes amúgy, nincs is egy ilyen stílusa.
0: Uh-huh.
1: Aztán így ennyit lehet.
0: Sokféle beatre tolják.

0: Mi kíváncsiak vagyunk a produceri dolgokra. Engem nagyon kíváncsivá tett, hogy hogyan működik. Én mindig is akartam, de nem. Végül nem kezdtem el. Soha.
1: Hát igazából az, hogy te tudsz beateket csinálni, az körülbelül így a munkafolyamatnak a 20%-át rakja ki, mert a 80% az arról szól, hogy hogyan szerzel kapcsolatokat.
0: Aha.
1: Mert ugye nem úgy működik, hogy te elküldöd egy előadónak a beatedet, hanem van a menedzsere, van a főproducer, vannak kisebb producerek, és vannak olyan kisebb producerek, amik jóban vannak a nagyobbakkal, és akkor a kisebbek azok visszaérnek. Aha. És így tudsz küldeni az előadónak például beateket. Mm-hmm. És akkor így összejön a zene. Csak hát rengeteg zenét kell összehozni, hogy ezt ki is adja, mert általában nekem is egy, szerintem a 90% a zenének azok unreleased-ek.
0: Aha. De ugye ez egy kicsit úgy van, mint én is így, én úgymond DJ-ként vagy így szervezőként bekapcsolódtam ebbe a körforgásba egy teljesen más szcénán belül, és az ilyen globál klub zenei szcénában is az van, hogy a kisebb előadók azok küldözgetik a kiadatlan trackjeiket, és így tökre fontos nekik, hogy játssza bárki igazából. Ezért vagy szoktam, vagy közösen kitalálunk, vagy én kérem el, kicsit erőszakosan, hogy így küld át a számlaszámod, hogy valami, hogy így hadd küldjek már érte manit, mert azért dolgoztál vele, és vagy valaki vagy elfogadja, vagy nem, valaki egyébként felajánlja alapból, hogy jó, oké, átküldök 15 tracket, de hogyha esetleg most van rá a lehetőség, akkor küldj már ennyit és ennyit, stb. Úgyhogy ez így a kisebb előadóknál. De egyébként volt olyan már, hogy egészen nagy előadó azt mondta, hogy fú, tesó, ha tényleg itt és itt akarod játszani, akkor átküldöm, és akkor lövöm is. Nyilván előnyben részesülnek mondjuk azok az előadók, akikkel mondjuk dolgoztam már közösen, de vagy előnyben részesítenek engem, de egyébként ez bárkit nagyobb előadótól is így megkaptam már zenéket, úgyhogy ja, ez kb. Kicsit hasonló lehet, hogy így
1: hát igen,
0: kontaktolni kell folyamatosan.
1: De ugyanúgy kérnek el itt is pénzt a producerek, a többség szóval.
0: Aha.
1: Ugyanolyan nehéz. De nem szabad fizetni, mert mindenki scammer.
0: Tényleg?
1: Általában. Nagyon rengeteg van. Szerintem életemben egyszer, vagy nem, már volt többször, amikor így fizettem, de scammer az összes. Egy bevált. És az pedig nagyon bevált. Onnan indult az egész egy producer.
0: De ezt hogy kell elképzelni, hogy nyilvánul meg az, hogy valaki scammer?
1: Hát például fizetsz egy kolabért, uh-huh, és akkor letilt, vagy ilyesmi, és akkor így átvert.
0: Ja. Ja, értem.
1: Ilyen van, ilyen rengeteg
0: de
1: van.
0: De a te esetedben kivel kollabolnál, vagy ki az, aki egy előadó lehet scammer, vagy egy producertárs?
1: Mindkettő.
0: Aha.
1: A producerek a alapjáraton szerintem nincsenek így megbecsülve.
0: Uh-huh. Ez para. Ja. Ez nem jó. Ez nem jó.
1: De hogy így meg kell találni azt az embert, akiben így belefekteted az energiát, és akkor ez ki fog fizetődni.
0: Aha.
1: Csak nagyon nehéz.
0: De előadóra gondolsz?
1: Vagy? Meg producer.
0: Aha.
1: Inkább producerre gondolok.
0: Uh-huh.
1: Ma onnan indul ki az egész.
0: Aha.
1: Előadót azt nem is tudsz elérni.
0: Aha.
1: Ez lehetetlen.
0: Te, hogy így olyan producert, aki valakinek egy előadónak a producere vagy?
1: Az is lehet. De hogy így általában nincs konkrétan egy producer, hanem van egy producer, és ez például ennek a producer.
0: Aha,
1: tehát, hogy így ilyen is van.
0: Ja. Értem. Kemény világ ez. De ez itthoni környezetben vagy? Vagy ez nemzetközi szintéren is jelen?
1: Ja, nemzetközi. Én itthonra nem dolgozok.
0: Ja? Kaja?
1: Nem. Nice. Jó, néha szoktam, de hogy így csak külföld inkább.
0: Aha, és akkor így de te fizetsz azért, hogy a trackedet felhasználják, nem?
1: Nem. Úgy működik, hogy például vagyok én, csinálok egy beatet, vagy általában én loopokat szoktam csinálni, és akkor arra dobolnak a producerek. És akkor most csináltam egy emberrel egy beatet, az elküldi, akivel jóban van, a nagy producerrel, és akkor ugye, ha tetszik a előadónak, akkor utána, ha kiadja, akkor aláírunk egy szerződést, aha, meg már ilyenek vannak.
2: Ja, ja, persze.
1: Aztán kap százalékot, meg általában előleget.
0: Ja, értem. Tehát közösen, tehát jó, mert az én fejemben úgy volt egyébként, mert elektronikus zenénél inkább így van, hogy a producer az azt jelenti, hogy így megírja elejétől végig a tracket, hogyha közös feat-elés van, akkor meg együtt írják meg, yeah, és akkor mind a két előadónak megjelenik a neve, és kb. Be van zárva az egész. Ja, meg nyilván hozzájönnek még a remixelések, de hogy alapvetően az van, hogy akkor most, ha jól sejtem, mert ebben a világban én még nem láttam bele, hogy akkor van egy olyan producer, aki mondjuk beateket csinál, loopokat csinál, azt megmutat egy olyan producernek, aki összerakja a tracket, és akkor ott bukhat el az egész, már annál az első fokozatnál, igen, hogy fogod, és akkor azt mondja neked, hogy így, hú, kurva jó, bocsánat, ezt majd kisipoljuk. Na figyelj, szóval, hogy akkor ez most nagyon jó, és akkor küld át nekem, átküldöd neki a tiszta file formátumot, kész, letilt, és ennyi volt.
1: Ja,
0: és igen, ő meg felhasználja valószínű, és ott hallod a loopodat, hallod a trackedet, hallod a beatedet.
1: Olyan is van, de vannak olyanok is, hogy úgy hívják, hogy A&R, és ezek azt csinálják, hogy ők például elkérnek egy beatet, mármint nem kell, tehát az nem kell fizetni,
0: igen,
1: csak elkérnek egy beatet, és ők csak odaírják a nevüket, mert aha, így el tudják küldeni az artistnak, az előadónak.
0: Aha.
1: És nice, ők nem is csináltak semmit a beaten. Ez kicsit...
0: Tehát az,
1: csak így kihasználnak, de viszont neked is jó, mert így meg legalább tudtál dolgozni az előadóval.
0: Hát tudtál dolgozni, de nincs ott a neved, hát, nem kaptál érte pénzt, nem...
1: De, kapsz érte, ja, csak hogy ők is odaírják a...
0: Jó, hogy ők is odaírják, ja, de ott van a te neved is.
1: Ja, igen.
0: Ja, hát, igen. Ja, ez mondjuk a jobbik eset. Abszolút.
1: Ja.
0: De hogy itt akkor mégis mi az, ami hátrányban tüntet fel téged? Hogy elbuksz mondjuk, tehát egyszeri díjat kapsz, és akkor a jogdíjaktól elbuksz mondjuk.
1: Hát olyan is van, igen. Aha. Meg nagyon nehéz őket elérni, tehát kiadóval kell beszélni, menedzserrel, ezeket meg nem lehet elérni nagyon.
0: Hát, kemény világ ez. Én ebben még nem láttam bele. Én ezt a pozitív community oldalát látom, ami jellemzi ezt az elektronikus zenei, vagy elektronikus globál klubzenei szinteret. Én, hál' Istennek, egy jó végét tapasztaltam meg valószínű, és nekem még csak pozitív élményeim voltak így DJ-ként, így rádiós DJ-ként, amikor vendégeskedtem valakinek a műsorába, pont előtte küldött át teljesen unreleased dolgokat egy producer, és nyilván ott lehetett nekem arra is hivatkozni, hogy így majd ez, tehát hogy így, ezt így bejátszom valahol, de lényegében mindenkit bízik mindenki egymásban, úgyhogy itt ez a teljesen szöges ellentét. Na, gondolom rakjunk valamit. Tőled egy beatet? Ha már így. Vagy, hát, vagy valami mást.
1: Jó, oké. Okay.

Yeah, Drifting Birds. Soul, Prod Glozer. Gondoltam, rakok még egy beatet tőled.

0: Ja, ja. Elég jók, elég jók ezek a beatek. Én azt gondolom, hogy simán elférne ilyen is a első fellépéseteken. Hogy ezt is valahogy belomavasztjátok.
1: Ja, hát lehet. Az pont izé. Egy magyar haverommal csináltam.
0: Nice.
1: Gnash-sál. Rockbike Gnash.
0: Akkor ez egy közös.
1: Ja, igen.
0: Nice, nice.
1: A magyar producerekkel annyira nem beszélek. Még vele szoktam. Még van pár ember. De aztán így ennyi.
0: Nice. Ja, szóval jöztök hozzánk a telekre, és kíváncsi leszek egyébként, hogy igazából a telkes közönség nagyon bírja az ilyen estébe hajló, amikor már egy kicsit durvább zenék vannak, de azért ez mégiscsak egy picit talán más, amit majd ti oda fogtok vinni. Én bírni fogom szerintem. Jó lehetőség. Szóval, ja. Szerintem egyébként hiányzik itt Budapestről ez a fajta szemléletmód, megvannak azok a viszont ezzel szemben megvannak azok a csoportosulások, azok a brandek, azok a szervezőcsapatok, ahol simán ezek a fajta attitűdök be fognak férni, vagy beférnek, úgyhogy skacok. Előttetek a
2: pont pálya. Pont ezen gondolkoztunk, hogy ilyen, hát ilyen underground bulikba így benyögjük a nevünket.
0: Ja, ja.
2: Meg így kicsit bepromózzuk magunkat.
0: Annyit tolni kell. Azt, amit már látok egyébként, hogy toljátok az Instát, és...
2: meg a TikTokot is.
0: A TikTokot.
2: Too far.
0: Igen, ez egy fontos dolog. Erről egyébként többször szó esett már ebben a műsorban, hogy tök fontos ezt nyomni, tolni, mert ott kell lennie. Az emberek már az idejük nagy részében a telefont nézik, és hogyha nem látják szembejönni, akkor nem is létezik, úgyhogy nyomni kell, és
2: ki kell használni.
0: Viccesek azok a videók is, az a formátum is, amit kitaláltatok szerintem.
2: Igen, én kicsit ilyen mémes, de tudom, ez így
0: szerintem
2: jobban
0: adja.
2: Befogadóbb.
0: Persze, így. Meg amúgy ezt a vicchez mindig, vagy az ilyen poénos, komolytalan dolgokhoz mindig tudnak kapcsolódni az emberek, hogyha azt érzik, hogy mondjuk valami nem akarja magát túl komolyan venni. Úgyhogy, ja, szerintem ez működik egyébként. Még,
2: azon is gondolkoztunk, hogy ilyen mém oldalt csinálunk belőle.
0: Ja, ja.
2: És hát, akkor kicsit jobban felpörögjön, aztán utána visszatérni.
0: Hát figyelj, szerintem amúgy ez ha engem kérdeztek, akkor... szerintem ennyi tök jól belefér, amúgy. Én nem választanám külön, de ti döntésetek amúgy. Az is lehet, hogy valaki ott fog tudni kapcsolódni jobban, mert egy sima előadós oldalt nem... Igen, vannak olyan... Nyilván nem tudok ebbe vagy belehelyezkedni ebbe a helyzetbe, mert én abszolút szeretek bekövetni előadókat, szeretek első kézből friss előadókat bekövetni, de tudom jól, hogy valakinek ez rohadtul nem fontos, röhögni viszont szeret, lát egy rohadt jó mém oldalt, és akkor utána lassan csepegnek ott az infok, hogy mi is az a zene, ami megy mögötte, mi is az a zene, és akkor lehet, hogy így... Amúgy ez jó, ez egy jó gondolat. Ez hack, média hack, igen?
1: Hogy én is azt csináltam a Glozartnál, hogy ráírtam vagy 1000 producerre. Szerintem vagy többre, de tényleg 1000-re ráírtam.
0: Aha.
1: Aztán aki visszaért, azzal dolgoztam.
2: Így e-mailem, vagy hogy?
1: Instán. Hm. De mindenkinek ilyen hatalmas szó. Hát jó, nem olyan hatalmas, mert lényegre törőnek kell lenni, de hát...
0: Ja. És copy-paste-eltél azért?
1: Nem mindig. Meg olyan is van. Úgy az előadó az kírja az e-mailét, hogy lehet beateket küldeni. Aha. És akkor azt is megcsináltam. Volt a legelső ilyen zeném, a Summers-nek a tesójával volt. És például neki egy fél évig küldtem beateket, és az volt életem első zenéje.
0: Nice. Most, hogy így Janika bekapcsolódott, már bocs, így mondhatom, nem?
2: Simán.
0: Ja.
2: Tesóknak lehet.
0: Itt a hallgatóság, itt megvan, lehet, hogy meglepődik egy, itt becézgetem a párosnak az egyik tagját, de hát, ja, igazából egy kis nepotizmus. Na, a helyzet az, hogy azt akartam kérdezni, hogy valójában bekapcsolódsz-e már a beateknek, a tófár trackek, amúgy most a végén is fogunk visszajátszani párat, mert az elején lementek azért a nagyja, de mindjárt bekapcsolok azért, hogy ezzel szépen keretbe helyezzük a műsort, és akkor még hallja mindenki, aki később kapcsolódott be, hogy miről is van szó. Szóval ezekbe a trackekbe bekapcsolódsz-e már, vagy ez teljesen doma egyedül nyomod ezeknek a trackeknek az írását,
2: őszintén...
0: vagy csak ötletelsz?
2: Őszintén amúgy nekem vannak ötletek a fejembe, azt így leírom Domonkosnak, de így lehet, hogy az éjszaka közepén is így eszembe jut valami, és így leírom neki.
0: Nice.
2: Szóval így ebben így benne vagyok, de amúgy igazából az elejétől a végéig kb. Így ő csinálja meg a trackeket. Szóval abszolút az ő érdeme, de viszont...
1: Megtanítalak majd.
2: Ez nagyon jól hangzik. De igen, volt... olyan, hogy így átjött, aztán így...
1: Közösen. Az ötletet, én
2: igen. Mire gondolok, és akkor, hogy hát oké, akkor ezt így ő már csinálta is, szóval, hogy...
0: Igen, mondtál is egy konkrét példát amúgy.
2: Igen, ez a... Like G6.
1: Ja, G6, igen.
2: Pont azt csináltuk, és akkor így abban, hogy oké, most itt olyan kéne, hogy... az ő meg már csinálta is.
0: Ja. Hát ez kicsit igen, ez szuper. Amúgy magamra ismerek, mert én is így vagyok, hogy így egy csomó ötlet van a fejembe, de hogy így annyira idegenkedek. Ez nyilván egyszer kell egy ilyen felületet megtanulni, de eddig akárhányszor neki veselkedtem, nem annyira állt rá az agyam ezekre a szoftverekre. Nyilván aztán elkezdték ajánlgatni, hogy FL Studio, mert az grafikus, az sokkal átláthatóbb, nem tudom, a Freebot, a észak-mexikói srác mondta, hogy ne szöszmötöljek, csináljam FL Studio-val Fruity Loops. Te is abban dolgozol, ugye?
1: Aha,
0: doma. Ja, hát igazából, ja. Ami késik, nem múlik. Majd egyszer lehet. Rakok be tőletek egy tracket most még, és akkor melyik legyen az? Fú, valamelyik nagyon tetszett, nagyon durva volt.
2: Szerintem a Holy Sun. Nem?
1: Mindegyik jó.
2: Jó.
1: Túl jó mindegyik. Ez az.
2: Domonkos meg is lepődött, amikor így elkezdtük ugye a DJ pultet így gyakorolgatni, és Domonkos meg is lepődött, hogy úristen, ez az én számom, jó?
0: Mert annyira király úr szólt.
2: Igen.
0: Itt is bent is amúgy brutálisan szólt, tehát hogy így nagyon ügyes mixing mastert végeztél rajta, Doma, úgyhogy minden elismerésem. Amúgy az ének itt honnan van?
1: Nem is tudom, mi a neve. Egy random zenéről leszettem.
0: Aha. Ilyenkor ez így... milyen zenei jogokban nem ütközik? Nem tudjuk.
1: Nem tudom.
2: Majd meglátjuk, hogyha Spotify-ra felrakjuk őket.
1: De nem látom, hogy alapjáraton... tehát, hogyha már kipróbáltam azt is, hogyha egy teljes zenét felhasználok, akkor azt letiltja amúgy.
0: Aha.
1: De ezt nem tiltotta még le, szóval...
0: Nagyon hallgassuk.

0: Lassan összegyűlik egy EP-nyi zenétek, nem?
1: Hát igen. Csak sokat nem fejeztünk még be.
0: Aha. Mennyi van még befejezetlen?
2: 100.
1: Ja, szerintem is. Ja, 10 ja. Szerintem biztos. Aha. Mindig elkezdjük a
0: számítani. Ja, nem baj az. Akkor már van annyi, hogyha mindent sikerül befejezni, vagy legalábbis abból mondjuk 4-5-öt, akkor az már egy, nem is egy kis EP, hanem egy rendes nagy album.
1: Ja.
0: Hát. Nice. Jó hangzik. A Drifting Birds kiadónál kiadhatjátok az első.
1: Ja, jó.
2: Simán.
0: Amúgy, igen, ez egy kis spoiler, de valami alakul itt kiadó szintjén. Körülöttem, azt még nem találtam ki. Eleinte volt egy ilyen tervem, hogy a Superkorzának, a Superkorzából alakítok egy kiadót is. De hát ez még azért... Még messze van. Elkezdtek nagyon sokan ugye küldeni ilyen, mint amikről már beszéltünk, nagyon izgalmas kiadatlanokat, olyanokat, amiket máshol nem is jelenítettek még meg. Erőadók Észak-Afrikából, Közel-Keletről, Dél-Amerikából. Úgyhogy tervben van valami. És itthoni producerektől is voltak izgalmas zenék. Úgyhogy, és azt se találtam még ki, hogy így compilationbe gondolkozzak, vagy kis EP-ket adjak ki, de... És ja, utána bejött ugye a rádióműsor, és akkor gondoltam, hogy az lehet, hogy egy kicsit jobban összefogja azt a sok mindent, amivel foglalkozok, úgyhogy ez majd még a jövő zenéje, de ami késik nem múlik.
2: És honnan jött ez a rádiózás?
0: Honnan jött ez a rádiózás? Most fordul a kocka.
2: Most fordult a kocka, igen.
0: És meginterjúvolnak végre így a 8. vagy 9. adás. Vagy ez már, ja, nem, amúgy lehet, hogy ez a jubileumi 10. adás, nem tudom egyébként. Azt hiszem, lehet. Basszus, várjál csak, ezt le kell csekkolnom, addig tartsátok a fontot. Várjál, azt mondja, ez igen. Na! Szóval mindenkit üdvözlök, ez a jubileumi 10. adása, Drifting Birds 10. adása, és vendégeim a Tvófár, Prod Glozart és János Telenko, vagyis Telenko János. Szóval itt beszélgetünk, aztán eszünkbe jutott ez a tény. A lényeg, hogy miről is kanyarodtunk ide?
2: Random hát, hogy kérdés. Honnan jött,
0: ja,
2: a rádiózás?
0: Honnan jött a rádiózás? Hát onnan jött a rádiózás, hogy már ez régóta így lappangott, már évek óta benne volt így a levegőbe az, hogy én elkezdjek műsorokat készíteni. Már egyébként voltak, hál' Istennek, meghívásaim, vendégeskedtem másoknak a műsorába. Nyilván, de nem is ez inspirált, hanem az, hogy... egészen, hogy valamikor így mostanában kezdem kapizsgálni azt, hogy amikor gyerekként rádiót hallgattunk annó, egész pici koromból édesanyáéknak a hifi tornyán hallgattam bármilyen műsort. Felvettünk kazetták, ilyen kazettás hifi volt, és akkor kazettára felvettünk rádióadásokat, és mi ugye rávettük a szallagra, összeállítottunk igazából mixtape-eket így, de nem tudtuk, hogy ez micsoda egyébként. Ez igazából a DJ-zésnek és a rádiózásnak egy ilyen előzménye, története, hogy az equalizerekkel ott birizgálok a hifi tornyon, és közben meg ezeket a kazettával megvezem fel ezeket a dolgokat. A lényegében szerintem innen jön, aztán meg később, amikor még a Petőfi Rádióban nagyon izgalmas műsorok voltak, és világzenei, friss zenei, az azért, az nem is tudom mikor volt, 2010 előtt körül valamikor, szerintem előtt, igen, 2010 előtt, jócskán. Ott nagyon izgalmas műsorok voltak, éjszakai műsorok, és akkor azokat hallgattam. DJ-szettek is voltak ilyen éjszakában, és ja. Aztán később meg nyilván így elkezdtem, amikor a zenéket gyűjteni, meg DJ-zni, akkor rájöttem, hogy egy csomó független rádió van, és azok nagyon izgalmasak. Úgyhogy, ja. Az elmúlt években rengeteget hallgattam ilyen rádiókat, legtöbbet az NTS-t egyébként, és az ottani műsorok is nagyon inspirálnak arra, hogy készítsek műsort, úgyhogy ja, lényegében ez ilyen folyamatosan itt van jelen. És szerintem ez egy olyan formátum, hogy voltak időszakok, amikor nem éreztem magam jó a klub DJ-zésben, mint atmoszféra, hogy nem éreztem azt, hogy vagy háttér DJ-zésben, amikor elmentem egy helyre DJ-zni, vittem egy rakat zenét, tök jó koncepció volt a fejembe, és nem éreztem azt a kapcsolódást a közönség részéről, vagy én nem éreztem jól magamat a pult mögött, hogy én mit csinálok ott egyébként, hogy miért állok ott, mint egy hülye, senkit nem érdekel, amit csinálok. A klub DJ-zésnél meg ugyanezt éreztem, hogy így egyszerűen csinálom, de hogy így miért is csinálom. Tehát, hogy így táncolnak az emberek, de nem kapcsolódnak úgy, ahogyan én azt kitaláltam, vagy gondoltam, hogy így lehet ehhez kapcsolódni. És talán az ilyen fajta lelkületű, vagy ilyen beállítottságú embereknek szerintem az ilyen rádiós DJ-zés egy tökéletes, mert akkor itt vagy a saját terepeden, össze-vissza berakadsz bármit, biztonsággal fejedben éppen a rögtönzés szül olyan dolgokat, amik mentén így tényleg élvezed azt, amit csinálsz. Úgyhogy, ja, meg ez az, hogy én mindig érzem azt, hogy így kontextusba kell helyezni a zenéket. Tehát, hogy most a 14-ekkel is kapcsolatban is az van, hogy így ezt csak így valahova belököd, ha megfelelő közelbe lököd be, akkor elnyeri az emberek tetszését, és azt mondják, hogy wow, ez micsoda. De hogyha egy olyan közegbe lököd be, ahol szokatlan valami, most egy korosztály, vagy teljesen, tehát hogy nem kontextusba kell helyezni, ezért jó ezekről beszélgetni, a folyamatokról, indítatásokról, szerintem ezek mind tök fontos, lényeges dolgok, mert amúgy nyilván a zenéről eldönti valaki, hogy tetszik, vagy nem, vagy jó, vagy nem, de a végén ez számít, de egyébként meg a ha lehet róla beszélni, imádom az ilyen világzenei műsorokat is, ahol hallok valamit, nyilván alapból is tetszik, de amikor körülírják, vagy leírják a kulturális hátterét, akkor aztán igazán elkezd érdekelni a dolog. Ja. Kicsit ezt gondolom átvinni a műsorba. Ennyi.
2: Szóval akkor ilyen teljesen vegyes a célközönség.
0: Ja, nekem? A célközönség? Hát figyelj, teljesen vegyes valószínű, hogy így a projektjeimnek egy ilyen összefoglaló platformja lényegében ez a műsor, és talán annyi a kohézió, hogy így azért minden, amivel foglalkozom, kicsit így a világ minden tájáról jövő zenék, akár klubzene, akár nem tudom, népzene, akár bármilyen, úgyhogy talán ez... De hogy a ti zenétek meg abszolút egy ilyen internetről jövő, meg elektronikus zene, meg mindenféle olyan műfaj, ami nem sorolható ide, de az is belefér, mert megválaszolom azt, hogy ha friss olyan projektekre felkapom a fejem, akkor azt is be kell, hogy mutassam, bemutatom itt műsorba. Mert
2: hát az abszolút ilyen új vonal, meg amikről így inspirálódunk, az is teljesen konkrétan olyan zenék, meg olyan előadók, akik ilyen pár hónap, vagy akár egy ilyen éve alakultak, aha, és így konkrétan onnan inspirálódunk. Szóval ez az egész projekt itt teljesen egy ilyen új vonalra épül.
0: Ja, és ez mindig. Egyébként ez benne is van, hogy friss szubzsánerekről akarok ebben a műsorban abszolút sokat beszélni, mert ez szerintem rohadt fontos, hogy így az igazából folytatódik úgymond az, tehát ugye nem szeretem ezt a fajta megfogalmazást, hogy népzene, meg világzene, mert ez így le. Tehát folyamatosan most is azt csináljuk, egymásból inspirálódunk, a zene az fejlődik tovább, és lényegében a platformok változnak meg, nyilván rádiók, aztán az internet, de hogy az emberek egymásból inspirálódnak, sőt, egyébként én hiszek, ez egy nagyon fontos dolog, már mindjárt lejár a műsoridőnk, de egyébként a kollektív tudatba hiszek, és az van, hogy ti most valamiből azért inspirálódtatok, de hogy így, látod, most mutattam be a műsorból teljesen más honnan jövő dél-amerikai producerek az egyik válogatásról, hogy abszolút ők is valamiért valahogyan beérezték azt, hogy most ennek van itt az ideje, ennek a fajta attitűdnek, ennek a zeneiségnek újra, és ezt én a kb. 10, nem is tudom, 15 éve ezt már megfogalmazódott, sőt, hát igen, több mint szerintem 15 éve megfogalmazódott bennem, hogy ez létezik, hogy ez van, hogy nem kell feltétlenül. Persze utána az eszedbe jut, hogy ezt is láttad, meg azt is láttad, itt-ott internetről inspirálódsz, de hogy egyszer csak van ez a kollektív tudat, amikor így azt érzed egymástól, a világtól, világ távoli pontjain érzitek azt, hogy valamiről szó van, és teljesen függetlenül megalkottok nagyon hasonló attitűdöket. A legfontosabb témával kell, hogy itt lezárjuk, befejezzük. Még egy zárótrekket választunk ki. Mi legyen? No. És el is köszönünk. Ez volt már a Drifting Words, a 10. adás, jubileum adás, és a vendégeim voltak a Tófár, Prozd Glozárt és Telenkó János.
2: Legyen a legfrissebb.
0: Hogy? Legyen a legfrissebb szám, amivel búcsúzunk.
2: Tegnap készült el.
0: Tegnap készült el Like a Star. Mit kell még róla tudni?
2: Nyár.
0: Egy igazi nyári slágert fogunk
2: nyár
0: hallani.
2: Kezdő.
0: Köszönjük szépen. Jövünk jövő héten. Egy izgalmas vendégem lesz. Szintén élőben. Tekerjetek majd akkor is ide a Lamakúra meg. Jó hallgatást úgy egyébként is a Lamakunon.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban! Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytatunk.
5: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
5: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
5: Semmi sem bíz kárba.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világ.
3: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyet?
5: Ne feledje.
1: Lamacsun.hu/donate.
0: Ez itt a Zeitgeist műsor.
7: Ja, hogy most már műsort csinálunk?
0: Ja.
8: Music is a beautiful thing. It's a beautiful thing, baby.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. La Magyar Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli. Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Ez Alamecsú hangja.
1: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamecsum.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A Lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közfényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat fejezett címek. Tartsatok velünk!